0: Nincs annál nagyobb örömöm, mintha hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Szeretett barátom, hűen cselekszel mindenben, amit az atyafiakért és pedig az idegenekért teszel. Akik bizonyságot tettek a te szeretetedről a gyülekezet előtt is, akiket jól teszed, ha Istenhez méltóan bocsátasz útjukra. Mert az ő nevéért mentek ki, semmit se fogadván el a pogányoktól, nekünk azért be kell fogadnunk az ilyeneket, hogy munkatársaikká lehessünk az igazságban. Írtam a gyülekezetnek, de Diotrefész, aki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket. Ezért, ha oda megyek, fölemlítem az ő dolgait, amelyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsogván ellenünk, sőt, nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be a testvéreket, és akik ezt szeretnék, azokat is megakadályozza, és az eklézsiából kiveti. Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki jót cselekszik, az az Istentől van. Aki pedig rosszat cselekszik, nem látta meg Istent. Demeter mellett mindenki bizonyságot tett, maga az igazság is. De mi is bizonyságot teszünk, és tudjátok, hogy a mi bizonyságtételünk igaz. Sok írnivalóm volna még, de nem akarok tintával és tollal írni neked. Hanem remélem, hogy csak hamar meglátlak téged, és szemtől szembe beszélhetünk. Békesség neked! Köszöntenek téged a te barátaid is, köszöntsd a barátainkat is név szerint. Amen.
1: János harmadik levele hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Péter apostol első levele, 4. rész. Mivel hogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezzetek föl ti is azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, az megszűnik a bűntől. Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátra levő időt. Mert elég nekünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járva feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, iszákosságban és undokbálványimádásokban. Ami miatt csodálkoznak is, hogy nem futtok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba az áradatába, szitkozódva velük. Akik majd számot adnak annak, aki készen van megítélni élőket és holtakat. Mert azért hirdettetett az evangélium a halottaknak is, hogy megítéltessenek emberek szerint testben, de éljenek Isten szerint szellemben. A vége pedig mindennek közel van. Azért legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenek előtt pedig legyetek hajlandóak az egymás iránti szeretetre, mert a szeretet sok vétket elfedez. Legyetek egymáshoz vendégszeretőek, zúgolódás nélkül. Kiki, amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfálkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jósáfárai. Ha valaki szól, Isten szavait szólja. Ha valaki szolgál, akkor azzal az erővel szolgáljon, amit Isten ad. Hogy mindenben Isten dicsőítessen a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökön örökké. Amen. Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely megpróbáltatás véget támad köztetek, mintha valami rémületes dolog történne veletek. Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek majd. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek, és az Istennek szelleme, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. Mert senki se szenvedjen közületek, mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha pedig mint keresztény szenved, ne szégyelje, sőt dicsőítse azért az Istent. Mert itt az ideje, hogy elkezdődjön az ítélet az Istennek házán. Ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végük, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának? És ha az igaz is alig tartatik meg, hova lesz az istentelen és bűnös? Azért, akik az Isten akaratából szenvednek is, ajánlják neki lelküket, mint hűteremtőnek, jót cselekedve.
4: Péter első levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sans műsorán.
3: Péter apostol első levele, 5. rész. A köztetek levő presbitereket kérem, én a presbitertárs és a Krisztus szenvedésének tanúja és a megjelenendő dicsőségnek részese, hogy legeltessétek az Istennek köztetek levő nyáját. Gondot viselve arra, nem kényszerből, hanem örömmel. És nem is nyerészkedésből, hanem jó indulattal. Nem is úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteteken, hanem mint példaképei a nyájnak. És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadatlan koronáját. Hasonlóképpen ti ifjabbak, engedelmeskedjetek a véneknek, mindnyájan pedig engedelmeskedjetek egymásnak. Öltözzétek föl az alázatot, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy fölmagasztaljon titeket majd annak idején. Minden gondotokat vessétek ő rá, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok és vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, és keresi, hogy kit tudjon elnyelni. Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban levő testvéreiteken is ugyanazok a szenvedések telnek be. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Övé a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Amen. Szilvánus által, aki, amint gondolom, hű testvéretek, röviden írtam, intve és bizonyságot téve, hogy az az Istennek igaz kegyelme, amelyben álltok. Köszönt titeket a veletek együtt választott babiloni gyülekezet, és Márk az én fiam. Köszöntsétek egymást a szeretet csókjával. Békesség mindnyájatoknak, akik Krisztusban vagytok.
0: Péter első levelének 5. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

I'm going to go to the hospital.

0: Everything clap too, come on.
1: Ay, ma, y si te va a dar, ¿no?

In the dust, at the foot of the cross, where mercy paid for me.

0: Szakértőnk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Szervusz Feli, örülök, hogy újra itt vagy velem a stúdióban.
2: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, szervusz Andrea!
1: Az elmúlt alkalommal az önismeretről beszélgettünk, a fiatalok, a gyermekek önismeretéről, miközben az ő jellemük nyilván még alakulóban van azokban az években, amikor például te is találkozol velemet, előadásokat tartasz 25 éve fiatalok és gyermekek felé. Hogy látod az ő én képük igazából hogyan alakul az éveik alatt, a korai éveik alatt?
2: Mindenképpen az én képünk az egy folyamatosan formálódó alkotás, és azt mondja a Szentírás, hogy ahogy gondolkodik az ember, önmagában olyan ő. Hát ma a Tinédzser Országból egy tárgyat hoztam a kedves hallgatónak, egy széket, méghozzá nem is akármilyen széket, nem forgó széket, nem forgó fotelt, hanem ilyen régi háromlábú széket, ilyen fejőszéket.
1: Háromlábú fejőszéket?
2: Háromlábú széket hoztam, itt okay. Van előttem. Ma erről a három lábról fogok beszélni, hogy milyen ez a három láb.
1: Oké, gondolom én az én képpel vagy az önismerettel van
2: összefüggésben. Természetesen.
1: Mert azt gondolom, hogy ha önismeretről van szó, akkor két lábat el tudok képzelni. Az a kép, amit magamról gondolok, és az, amit kívülről látnak. Aha. De mi lehet a harmadik? Vagy akkor nem erről a három lábról van
2: szó? Nem erről a háromról.
1: Na, akkor szabad a gazda.
2: Gondolkodok, hanem ahhoz, hogy valakinek helyén legyen az önértékelése, három fontos lelki szükségletnek, betöltetnek kell lenni. És ez egyik az értékesség tudatunk. Az első láb az, hogy értékes vagyok. A második láb az a hovatartozásunkat, a biztonságunkat fogja adni. Ez a tartozom valahova láb, és az alkalmasság érzetem, vagy képes vagyok rá láb, ami a harmadik láb, hogy meg tudom csinálni. Értékes vagyok, tartozom valahova láb, képes vagyok rá.
1: Ez azt jelenti, ez a háromlábú szék, hogy tulajdonképpen mind a három dologra kell, hogy tudjon válaszolni a fiatal, kell, hogy tudjon válaszokat adni ezekre a kérdésekre, vagy hogy kell, hogy tisztában legyen velük?
2: A rádióhallgató már ült rá két lábú székre. Nagyot lehet esni.
1: Igen, igen.
2: Én ilyen forgószékren álltam föl, hogy függönyt igazítok, és majdnem sikerült a teljes könyves polcomat leszedni, meg magamat
1: is. Azt hasonló lehet, amikor két lábúra akarod.
2: Olyan szék, azt mondják a háromlábú székről, hogy ez bármilyen talajon megáll. És ez a három lábra azt szoktam mondani, hogy két láb kevés, az egyel meg nagyon nem boldogulsz, de ha megvan ez a három tartó pillér, ez a három láb, akkor segíti az önértékelésedről való gondolkodást. És az az érdekes, hogy volt olyan fiatal, akivel, hát nem tudom pontosan, 5 év vagy 10 év kapcsán később találkoztam. Összenéztünk, és azt mondja, Feri bá, mondom, jó napot, ismerjük valahonnan egymást, azt mondja, persze, maga volt az iskolánkban, ott Székesfehérváron, és akkor tanított nekünk különböző dolgokat, hogy hogyan álljunk az életünkhöz, a nyelvtanulásról beszélt nekem, hogy érdemes erről befektetnem, és ott volt a recepciós, egy szálloda recepciónál, és nem is vettem észre, hogy ott volt a szálloda igazgatója, és azt mondja, hát akkor köszönjük, mert egy nagyon jó munkaerőt adott nekünk. Volt, aki azt mondja, hogy Feri, bár emlékszek még a háromlábú székre, vagy a jellemgyurkára, hogy úgy gyurmázott, ugye? Mondom, mit gyurmáztam? Hát, amikor a házasságról beszélt. És mondom, abban mit gyurmáztam? Hát, hogy van a férfi, egy kék gyurma, van a nő, egy piros gyurma, és elkezdte őket összegyurmázni, és azt kérte, hogy válasszuk szét őket.
1: És egy idő után nem lehet.
2: És egy idő után nem lehet. Uh-huh. És ugyanígy van, hogy az önértékelésemben nagyon fontos, mert az önértékelésemet viszem magammal minden kapcsolatomban. Viszem magammal a baráti kapcsolataimba, viszem magammal a családi kapcsolataimba, és viszem magammal későbbi házastársi kapcsolatomba, vagy viszem magammal a gyerekeimmel való kapcsolatba, szülőként is. Ha rossz az önértékelésem, és például arról is észre lehet venni, hogy valakinek rossz az önértékelése, hogy nem tudja elfogadni a dicséretet.
1: Oh.
2: Állandóan szabadkozik, hogy engem ne dicsérjél, nekem nincs semmi tulajdonságom, ami értékes lehet, miért gondolod azt, hogy érek valamit is, én csak csinálom a feladatomat, én nem látok semmi olyat, ami hasznos lenne.
1: Tehát ha valaki így reagál, az nem biztos, hogy a szelídséget és az alázatot mutatja.
2: Hanem azt is, hogy nem, önértékelési problémái vannak. Uh-huh. Saulnál olvassuk azt, hogy mindenkinél magasabb volt. Az önértékelése nem volt helyén. Amikor ő király lett, akkor ő inkább ott volt a cokmokok között és menekült. Dávidról viszont azt mondja az Isten igéje, hogy találtam szívem szerint való férfiút, és azt mondja, hogy az ember azt nézi, ami a szem előtt van, az Isten pedig azt nézi, ami a szívben van. És a Jóisten úgy tudja helyreállítani az embernek az önértékelését, hogy megadja azt a méltóságát, amit a teremtettségéből fakadóan kap az ember. Hogy nem attól lesz értékes, hogy mit hoz létre, nem attól lesz értékes, hogy mit tud termelni, nem attól lesz értékes, hogy mit ért el eddig az életében, hanem a személye és a teremtettségéből fakadóan lesz valaki értékes.
1: De hogyan tudod ezt elmondani egy előadás alkalmával egy fiatalnak, hogy ugye azt mondtad, hogy értékes vagyok, kezdje itt, hogy higgye el magáról. Nem lehet könnyű dolgod, amikor mondjuk van egy órás előadás, amit meg kell tartanod, és valahogy el akarod hitetni azzal az adott fiatallal vagy gyermekkel, hogy itt kellene elkezdeni a háromlábú széken való ülést.
2: Megkérdezem, hogy tudsz magadról mondani 10 olyan tulajdonságot, amit nagyra becsülsz magadban?
1: Ezt mi így szülőként is nyugodtan kérdezzük meg a gyerektől otthon?
2: Nyugodtan kérdezzük meg, hogy tudod azt, hogy milyen értékes vagy? Illetve keresd azt, hogy mikor tudod tetten érni, hogy miben értékes ő.
1: Akár
2: levitte a szemetet, és megdicsérem. Vagy írtam egy cikket, aminek ez a címe, hogy előbb a kapcsolatot értékeld, utána a bizonyítványt. Fiamat meg a lányomat előbb megölelem, és azt mondom, hogy te vagy apának a legklasszabb gyereke, te vagy a legklasszabb fiam, mindig is rád vágytam, hogy ilyen fiam legyen, mint te vagy. Vagy a lányomnak azt mondom, hogy apa gyöngyszeme vagy, vagy Teodóra, ami azt jelenti Isten ajándéka, Margaréta igaz gyöngy, és azt mondom, te ez vagy, értékellek, és most mutasd meg a bizonyítványt. Nézzük meg a teljesítményt. De nem fordítva. Tehát nem a teljesítménytől függ az én szeretetem feléjük, hanem attól függ, hogy én az apjuk vagyok. És ugyanilyen ez az Isten szeretetével is, hogy nem megdolgoznom kell az Isten szeretetéért, hanem az Isten szeretet. Kész. Ő nem tud más tenni, mint szeretni.
1: A bizonyítványos példa kapcsán nem tudom, hogy mi lenne a jobb, ha ezt most a gyerekek, a fiatalok hallanák, vagy a szülők, de térjünk át akkor...
2: Mind a kettő,
1: a legjobb az, ha mind a kettő,
2: és hogyha azt mondja a fiatal, hogy apu, van benne sok egyes, de előbb ölelj meg.
1: Akár ilyet is lehet. Jó, tehát akkor nyugodtan megkérdezhetjük a fiataljainktól, hogy mit tartanak magukban, miért tartják magukat értékesnek, és azt is tegyük fel, hogyha a második lábra lépünk, hogy az óvatartozással kapcsolatban mit tudunk nekik mondani?
2: Hol érzed magad biztonságban? Hol lehetsz önmagad? Hol van az, hogy nem kell megjátszanom magamat? Elvileg ez a család lenne ez a hely, de a családban is rengeteg helyen játszma megy. Hogy addig szeretlek, ameddig valamit elértél. Hallottam olyan gyerekről, aki azt mondta, hogy én egy önismereti foglalkozáson azt mondta, hogy én egy GH vagyok.
1: Az mi?
2: És kérdeztem, mi az? Ez szóval egy genetikai hulladék.
1: Hoppá.
2: De amikor egy gyerek ezt mondja magáról, hogy genetikai hulladék vagyok, és azt mondja, hogy engem nem akart az apám meg az anyám, én csak olyan becsikerültem. És volt olyan, ahol egy nevelő otthonban tartottam előadást, és összeszólult a szívem, mert azt mondta, hogy tudja, Feri bácsi, ha legalább hazavittek volna egy pár órára, vagy pár hétre, és azt mondják, hogy annyira sokat kiabáltam meg egyéb, hogy azért nem vittek el, akkor megérteném, de engem még haza se vittek. Nem ott hagytak a kórházba. És így összeszorult szívvel azt mondtam, hogy Istenem, mit tudok ennek a srácnak mondani? És eszembe jutott Dávidnak a felkiáltása, hogy azt mondja, hogy ha apám és anyám elfeledkezik is rólam, az Isten magához ölel engem. És néha ezeknek a gyerekeknek egy-egy ölelésben ki kell fejeznünk azt, hogy te értékes vagy.
1: Az akart és nem akart gyerek kérdése, hogy egy gyermek tudja magáról, hogy ő úgymond nem akart gyermek lett, ez egy külön kérdés, erre ígérjük meg, hogy az egyik rovat alkalmából visszatérünk, bár ugyan itt az önértékelésnél tartunk lényegében.
2: Legyen egy ilyen adásunk, hogy probléma halmaz, vagy lehetőség a gyerek. Ma nagyon sokan csak a probléma oldalt látják, illetve két dologért hajlandó egy anya megtenni mindent, azért, hogy ne legyen gyereke, és azért, hogy legyen gyereke. Ezt mi saját szinten átéltük, hogy meddő feleségtől van két gyermekem, És láttunk olyat is, amikor ideges volt valaki az orvosra, hogy hogy képzeli ez a lelkiismeretes orvos, hogy egy nyomvat abortus sem hajlandó elvégezni. És a feleségem meg ott volt abban az állapotban, hogy mindent megtett volna azért, hogy gyerekünk legyen, és ez a másik meg azt mondja, hogy most épp építkezünk, nem fér bele a gyerek az életünkbe. A Biblia azt mondja, hogy az anyamév gyümölcse jutalom, a gyerek áldás. És mi terhes anyukáról beszélünk, ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy áldott állapotban van. Tehát az önértékelés nagyon sokszor már ott az anyamében elkezdődik, hogy hogyan vártak engem a szüleim, és mennyire vagyok érték számukra, vagy tényleg csak egy kolonc vagyok a nyakukon.
1: Mindenképpen akkor az egyik rovatnak legyen ez a témája, viszont a háromlábú széknek a harmadik lábát is még azért nézzük át. A képes vagyok rá, az már valami jövőbe mutató dolog.
2: Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi adottságomnak megfelelően már egy csomó mindenbe bizonyítottam. Van mögöttem tapasztalat. Amikor Edisont kérdezték, hogy még hogy nem találtam ki, hogy hogyan működik az izzó, azt mondta, van már 9999 módszerem, ami nem működik. De a 10.000-re megtalálta. És amikor a kudarcainkat azt mondjuk, hogy a kudarcaink nem egyben tanuló pénzek, vagy egyben a tanulási élményhez hozzátartozik azt is, hogy valami nem sikerül, akkor legyen egy olyan hozzáállásom, hogy nem beadom a dolgozatot üresen, hanem addig a részpontokig is megyek, ameddig lehet. Ha 3 pontot szerzek össze, akkor az is több, mint hogyha üresen adnám be. És ma ez a meg tudom csinálni hozzáállás, ez sokakból hiányzik. Nekem ebben nagyon nagy példa Nick Vujicic, aki azt mondta, hogy kézláb nélküli ember, a hallgatóknak is mondom, több alkalommal volt lehetőségem személyesen is találkozni vele, még meg is ölelhettem, ő sajnos nem tudott visszaölelni, de megbeszéltük, hogy kollégák vagyunk, ő is járja az iskolákat, sokat beszél fiataloknak, mondtam, hogy én is, és akkor megbeszéltük, hogy kollégák vagyunk, és ő mondta azt, hogy ameddig azon aggódtam, hogy mennyi mindent nem tudok megcsinálni, mennyi minden hiányzik az életemből, addig hálátlan voltam. Azóta meg elkezdtem hálát adni, hogy mennyi mindenre képes vagyok, azóta meg kinyílt a világ, és a világ egyik ismert szónoka és 4 gyerekes családapám.
1: Nagyon köszönöm, hogy elhoztad ma hozzánk ezt a háromlábú széket, és
2: használjuk.
1: És használjuk. Használjuk mi szülők, mi felnőttek is használjuk, és a gyereknek is mutassuk meg.
2: És kérdezze meg a szülő a gyerekét, hogy hallottam egy háromlábú székről, beszélgessünk róla.
1: Értékes vagyok, tartozom valahová, képes vagyok rám, ez a három láb. Köszönöm a mai gondolatokat.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból, Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Ellen Vincent, Melkisédek és a mi dicsőséges papságunk című tanítássorozatának 14. részét hallhatjuk.
3: I feel in this last session we're gonna
4: hogy ebben az utolsó tanításban négy dolgot próbálunk majd megtenni.
3: And we're going to be looking in chapters 12.
4: Megnézzük a 12. és a 13. fejezetet a zsidó levélben, hogy ezt a négy dolgot meglássuk.
3: So you might like to turn in your notes to page 59.
4: Az 59. oldalra menjetek a jegyzetben.
3: And we're going to go into chapter 12.
4: És a zsidó levél 12. részéről lesz szó.
3: And after the great heroes of faith in chapter 11.
4: Miután a 11. részben megismerkedtünk a hit nagyhőseivel.
3: And we've got pretty comprehensive notes which
4: és elég átfogó a jegyzet, ami kifejezi, hogy ők hogyan példája különböző fajta hiteknek. Tehát a hit különböző oldalainak.
3: Chapter 12 introduces us to the great example.
4: Bemutatja nekünk Jézust, aki a hit nagy példája.
3: And we've got to understand that every minute of the life of Jesus,
4: hogy Jézus életének minden percét hit által élte.
3: The humanity in which he lived was identical to the humanity in which Adam lived.
4: Ugyanolyan volt, mint Ádám emberi lénye a bűnbeesés előtt.
3: And you've got to understand that to understand the way that Jesus lived.
4: És meg kell értenünk ezt ahhoz, hogy megértsük, hogy hogyan élt Jézus.
3: And when you do that, you come to
4: és amikor ezt megteszitek,
3: at the life of faith which he lived.
4: Akkor teljesen el fogtok ámulni azon, hogy a hitnek milyen életét élte Jézus.
3: See, he had a human spirit like your spirit and my spirit.
4: Ugyanolyan volt az emberi szelleme, mint a tietek és az enyém.
3: And he learned who he was by the revelation of the word
4: és az ige kinyilatkoztatásából és a Szentlélek kinyilatkoztatásából tudta meg, hogy ő kicsoda.
3: And there came a day as he searched the scriptures and
4: passionately pursued Jézus kutatta az írásokat,
3: came to the revelation, hey, I'm the Messiah.
4: És nagyon kereste az ő életének a küldetését, és akkor hirtelen rájött, hogy ő a Messiás. Miután kereste Isten akaratát az igében.
3: And that was a faith discovery. Hello.
4: És a hit által fedezte ezt fel.
3: And he had to walk it out by faith.
4: És hit által kellett ebben járnia.
3: It says he was tempted in every way, the same way that we are tempted.
4: Hogy Jézus minden módon ugyanúgy megkísértetett, ahogy mi.
3: And one of the temptations was to doubt.
4: És a kételkedés volt az egyik kísértés.
3: Now I went through a very serious crisis in my ministry.
4: Az én szolgálatomban is átmentem egy nagyon súlyos válságon a 80-as évek elején.
3: I reached out for a very large piece of property in Great Britain.
4: Nagy-Britanniában egy nagyon nagy telket akartam megszerezni.
3: We got it supernaturally. I've not time to tell the whole story.
4: Nincs időm elmondani az egész történetet, de természetfölötti módon jelentette ki Isten, hogy nekünk akarja adni.
3: I heard God clearly concerning this whole facility.
4: Világosan hallottam Isten hangját ezzel az egész ingatlannal kapcsolatban.
3: We acquired a complete senior high school with 17 acres of land in a prime site in
4: egy 70 hordas telket kaptunk meg, egy egész középiskolai épülettel rajta. Nagyon szép környéken volt.
3: We got it in the most miraculous way.
4: A legcsodálatosabb módon kaptuk meg.
3: The authorities first rented it to us and then promised that we could buy it.
4: A hatóságok először bérbe adták nekünk, és utána azt mondták, hogy egy nagyon észszerű összegért megvásárolhatjuk az egészet.
3: We had a great church there. We were
4: volt ott egy nagyszerű gyülekezet, egy kiképzőiskolát indítottunk be, keresztény iskola volt, óriási ingatlan volt, és nagyon jó volt.
3: Many people sold their homes and came to live.
4: Eladták a házukat,
3: surrounding this was the center.
4: És ennek a központnak a közelébe költöztek oda.
5: In der Nähe dieses Zentrums ein neues Haus zu haben, dort zu wohnen.
3: And a book was written about as being the fastest growing church in Great Britain at the time.
4: És könyvet írtak arról, hogy Nagy-Britanniában akkoriban ez volt a leggyorsabban növekedő gyülekezet.
3: What did we say?
5: I said England.
3: Oh, that's okay.
5: Yeah.
3: Always say Great Britain. All right, well.
4: Jó, mindegy, ő mindig Nagy-Britanniát mondott, tolmács Angliát mondott, nem baj.
3: Suddenly,
4: aztán hirtelen,
3: there was a deal done, a crooked deal done, and we were thrown off the site in with 2 weeks' notice.
4: Egy alattomos üzletet kötött valaki valakivel, és ilyen módon 2 héten belül azt mondták, hogy el kell hagynunk az egész ingatlant.
5: Von einer Frist von 2 Wochen aus diesem Gebäude herausgeschmissen.
3: I had a church of 400-500 people on that particular
4: site. Egy 500 fős gyülekezet találkozott mindig, működött azon a területen.
3: A Christian school of 300 children.
4: Egy 300 gyereket tanító keresztény iskola volt.
3: And a staff and everything.
4: Voltak főidős munkatársak, teljes idejű munkatársak, és mindenféle egyéb. És hirtelen kidobtak minket erről a
3: felekről.
4: Ez volt a legszennyesebb üzletkötés, amit valaha valaki valakivel kötött.
3: And I was devastated by this experience.
4: És teljesen tönkretett engem ez az átélés.
3: And many of my people, including some of the leaders, were not too happy with me.
4: És sok gyülekezeti tag és néhány vezető sem nagyon kedvelt engem emiatt.
5: Hatten keine besondere Freude an mir.
3: They were angry and frustrated and they put all the blame on me and began to stick their knives in me. I didn't need that.
4: És engem hibáztattak, hogy a késeiket én belém vagdalták, pedig nem volt szükségem erre akkor.
3: One of the leaders broke away, took several hundred people with him to start another church.
4: Az egyik vezető szakította a gyülekezetet.
3: A hell of a year.
4: és több száz gyülekezeti tagot elvitt, és egy új gyülekezetet alapított. Úgyhogy ez volt abban az évben a pokol bugyra számomra.
3: And I sat in total depression and I said, I'm never going to be able to preach on faith again.
4: Ott ültem teljesen depressziósan, és azt mondtam, hogy soha többé nem fogok prédikálni a hitről.
3: And then one day I was motivated by a scripture.
4: És egy napon beindított engem egy ige.
3: Which is 1 Timothy chapter 6, verse 12 and 13. Where Paul is handing over the baton to his young apostle Timothy.
4: Átadja a stafétapotot a fiatal apostol társának, Timóteusnak.
3: He exhorts him to fight the good fight of faith.
4: És figyelmezteti őt, hogy harcolja meg a hit szép harcát.
3: He exhorts him to actually catch hold of the eternal life.
4: Hogy valóságosan ragadja meg Isten örökéletét.
3: And then he says a third thing.
4: És utána mond egy harmadik dolgot is.
3: He says maintain the good confession which you testified before many witnesses.
4: A jó megvallást, amit nek tanúja volt sok hűséges tanú. És a következő mondatban azt mondja,
3: ne felejtsd
4: el Jézus Krisztus jó megvallását, amit Pontius Pilátus előtt tett.
3: And it was that suddenly hit me.
4: És hirtelen ez volt az, ami belém hasított.
3: And it came in burning revelation to me.
4: És ez egy égő kinyilatkoztatás lett a számomra.
3: And what I saw was this.
4: A következőt értettem meg.
3: Jesus was on trial, first of all before Caiaphas.
4: Amikor Jézus tárgyalása volt, először Caiaphas a főpap előtt, és utána Pontius Pilátus előtt.
3: In human terms, everything concerning his kingdom.
4: Emberi fogalmak szerint minden, ami az ő királyságával kapcsolatos, teljesen szétesett.
3: Now he only knew who he was and about the kingdom by faith. He had no other.
4: Jézus csak hitáltal tudhatta, hogy ő maga kicsoda, és a királyságot is csak hitáltal vallhatta magának.
3: By which he could see. He just had human faith.
4: Nem álltak rendelkezésére semmiféle tények, kizárólag az emberi hitével hihette, hogy mindez igaz.
3: He was in all human terms, it was a total failure.
4: Emberi fogalmak szerint Jézus teljes kudarcot vallott.
3: He was a helpless prisoner of the civil and religious authorities.
4: Egy tehetetlen fogoly volt a világi és vallási hatóságok
3: kezében.
4: Minden tanítványa elmenekült és teljesen magára hagyták.
3: And he stands before
4: és Jézus ott áll Caiaphas előtt, ezt a Máté 26-ban lehet olvasni.
5: Kaiphas steht.
3: And Caiaphas says, well, Caiaphas are you the Christ?
4: Da war ja Christus.
5: Bist du der Christus?
3: Now in the Greek, the response is absolutely magnificent.
4: Óriási ez a válasz, amit Jézus ad erre.
3: The best translation is
4: az a legjobb.
3: Americanism.
4: Egy amerikai kifejezéssel tudok legjobban lefordítani ezt.
3: Because what he says literally,
4: mert azt mondja szó szerint, hogy fogadhatsz rá, hogy én vagyok az. Biztos lehetsz.
3: But you see, the English translation says, "Thou hast said." It's so weak.
4: Az angolul azt mondja a Biblia, hogy te mondád, ez olyan gyenge.
3: These were fighting words.
4: De ezek harcos szavak voltak, amiket Jézus mondott. És látom, hogy Jézus szemeszik rá az
3: közben. Ahogy ránézett. Devil-filled situation. Ez it looked like
4: megnéztett a teljesen démonokkal megtöltött helyzetre, ránézett, és látta, hogy teljesen el akarják őt söpörni a földszínéről.
3: And Caiaphas says, are you a king?
4: Caiaphas megkérdezte, király vagy?
3: You bet I am.
4: Mérget vehetsz rá.
3: You bet I am.
4: Biztos lehetsz benne.
3: You're going to see angels ascending and descending before the Son of God.
4: És látni fogod, hogy az ember fia előtt angyalok szállnak le és fel.
3: Now they didn't say, oh, we're sorry about that.
4: Nem azt mondta, hogy hát elnézést kérek ezért, hogy így van.
3: They beat him up.
4: Megverték őt.
3: Punched his face into a pulp.
4: Tépé verték az arcát.
3: It says in one of the prophecies, his
4: az egyik
3: prophecy so
4: azt mondja, hogy az arca
3: hard,
4: ennyire eltorzult, hogy nem lehetett felismerni, mint embert, hogy kicsoda.
3: They put these mocking robes on him and dragged him off to Pilate.
4: Gúnyból rárakták ezt a köpenyt és elvonszolták Pilátushoz.
3: And Pilate asks this question.
4: Pilátus felteszi a kérdést.
3: Well, are you a king?
4: Király vagy hát?
3: And here comes this same glorious reply.
4: És itt van ugyanez a dicsőséges válasz.
3: You bet I am.
4: Mérget vehetsz rá.
3: Have you ever seen anything less like a king?
4: Láthattunk már valaha olyat, aki kevésbé valószínűen volt király. Az összes körülménye azt kiáltotta, hogy bolond vagy őrült. Ez egy veszett fejsze, nyele, mindennek vége van.
3: But he fought back with fighting faith.
4: De Jézus harcos hittel reagált mindenre.
3: And when I suddenly saw that by revelation.
4: És amikor kinyilatkoztatás által ezt hirtelen megláttam.
3: I'd been whimpering away for about a year saying, oh God, I'm finished, I can't get back into the fight.
4: Addig körülbelül egy évig csak nyavajogtam, hogy Uram, nem tudok visszaállni. A szolgálatban teljesen végem van, kikészültem.
3: When I saw my glorious warrior savior.
4: De amikor megláttam a dicsőséges harcos megváltómat.
3: Fighting a good fight of faith.
4: Aki megharcolja a hit jó harcát.
3: And then if you go onto the cross and see how
4: on the cross he's fighting
3: this good fight of faith.
4: Harcolta Jézus a hitnek a jó harcát.
3: He's not saying, oh poor old me. He said, I'll have the nations.
4: Ó szegény én. Hanem azt mondta, ördög.
3: Rob you completely.
4: Az enyém az egyház, az enyém a világ.
3: Totally triumph.
4: Ördög, én teljesen elveszek tőled mindent, és teljes diadallal fogok kijönni ebből az egész dologból.
5: Du wirst es noch sehen. Ich werde alle Nationen erben und ich werde in totalem Triumph hier von mir wieder von auferstehen.
3: He wasn't saying these things in some air-conditioned studio.
4: És Jézus ezt nem valamilyen légkondicionált stúdióban mondta, hanem a keresztről mondta ki ezeket a dolgokat.
3: Now that's my fighting war in Jesus.
4: Ez az én harcos háborút viselő Jézusom.
3: When I saw that, I got on my knees and I said, God forgive me for being a wimp.
4: És amikor ezt megláttam, akkor tétre estem, és azt mondtam, Uram, bocsáss meg, hogy ilyen anyámasszony katonája, bőgőmasina voltam. Visszalépek a harcba.
3: Now pour that faith into me. Let me live the faith the way Jesus lived that life.
4: Uram, áraszt belém azt a hitet, hogy ugyanazzal a hittel éljek a Földön, amivel Jézus élt.
3: So now the writer of the Hebrews says, now you guys, you need to look at Jesus.
4: Azt mondja a zsidó levél írója, hogy gyerekek, nézzétek meg Jézus.
3: You need to look at Jesus.
4: Jézusra kell néznetek.
3: Now all these other guys, but now boy, let's have a look at Jesus.
4: Az összes többi fickó nem olyan izgalmas, de nézzétek Jézus.
3: He's the forerunner, he's the pioneer,
4: ő az előfutár, ő az
3: útkerő. He's the trailblazer of our faith.
4: Ő a hitünknek a bozótban utat vágó katonája.
3: You've not yet resisted unto blood, striving against sin.
4: Ti még nem tartottatok ki vérig, amikor a bűn ellen harcoltatok.
3: Stop feeling sorry for yourselves.
4: Hagyjátok abba önmagatok sajnálását.
3: Stop saying, oh, it's been tough, we've had a tough time where I'm working.
4: Ne mondjátok az, hogy ó, milyen nehéz helyzetben kell nekem munkálkodni.
3: Take up the sword.
4: Fogjátok a kardot.
3: Get back into the fight.
4: És lépjetek vissza a csatába.
3: And say, by the power
4: mondjátok
3: of that faith, we're going
4: to be victorious. Ennek a hitnek az erejével dicsőségesen győzni fogunk.
3: You see, the Melchizedek priesthood is a warring priesthood.
4: Látjátok, a Melchizedeki papság harcos papság.
3: And the chief weapon of its warfare is faith.
4: És a hit a legnagyobb fegyvere.
3: Amen.
4: Amen.
3: I don't know if it's the end of the session or you're just dead, but something's wrong somewhere.
4: Valami nem stimmel, látom, már majdnem vége a tanításnak, ti már félig itt elájultatok, de én remekül vagyok.
3: So, He endured the cross.
4: Tehát Jézus elszenvedte a keresztet.
3: Despising the shame.
4: Megvetette a szégyent.
3: And has already sat down at the right hand of the throne of God.
4: És akkor már leült az Atyának a jobbjára a trónra.
3: Stop feeling sorry for yourselves and get into this glorious example.
4: Úgyhogy lépjetek be abba a dicsőséges példába, kövessétek, hagyjátok abba önmagatok sajnálását.
3: Now verse 5.
4: 5. vers.
3: Through to verse 11 deals with something very important.
4: A 11. versig valami nagyon fontos téma van felszínen.
3: It's handling the process of coming to maturity.
4: Az érettségre jutás folyamatáról van szó.
3: A lot of things that happen to us are not the devil.
4: Tudjátok, nagyon sok dolog történik velünk, ami nem az ördögtől van.
3: If they are, there's something wrong, because it's not normal to be harassed by the devil.
4: Hogyha az ördögtől van, akkor az nem normális, mert helytelen az, vagy nem valószínű, hogy az ördög zaklat minket ilyen dolgokkal.
3: Don't despise the chastening of the Lord.
4: Azt mondja az ige nekünk, hogy ne vessük meg az Úr fenyítését.
3: Because every son that God receives, he chastens them.
4: Mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja, mindenkit, akit fiává fogad, megostoroz. Akkor térjünk vissza ehhez az igerészhez.
3: I'm going from verse 5 down to verse 11.
4: Az 5-től a 11. versig fogunk menni.
3: You'll find that the word chasten comes no less than 8 times.
4: 8-szor fordul elő a dorgálás vagy fenyítés szó, vagy az ostorozás.
3: In verse 5 and 6.
4: Az 5. és 6. versben.
3: There's a process by which God brings us to maturity.
4: Van egy folyamat leírva, ami által Isten érettségre visz minket.
3: The word son is the word of a mature, grown-up son,
4: az érett felnőtt fiúnak a szava,
3: and entered into all his father's treasure.
4: Aki ugyanolyan, mint az apja, és az apjának minden kincsét a magáénak mondhatja.
3: It's not a physical thing, it's a spiritual thing.
4: Nem fizikai dolog, ez hanem szellemi.
3: You don't become mature in the spiritual world by time, it's by the activity of faith.
4: Szellemileg nem az időtelésével válunk éretté, hanem a szellemi tevékenységek hitáltal válunk éretté.
3: Some Christians have been Christians for 40 years,
4: vannak keresztények, akik már 40 éve hívők, de szellemileg még mindig csecsemők.
3: Because they've never allowed God to bring them to maturity.
4: Mert soha nem engedték még meg Istennek, hogy érettségre vigye őket.
3: Now, God loves everyone that he receives.
4: Isten mindenkit szeret, akit elfogad.
3: And his plan is to bring them to the maturity of Jesus Christ.
4: Hogy eljutassa őket Jézus Krisztus érettségére.
3: So you become just like your father.
4: Tehát olyanná váltok pont, mint az édesapátok.
3: Your father's treasure and resources is available for you.
4: Atyátok minden erőforrása és vagyona a rendelkezésetekre áll, hogy használjátok.
3: Now God's sons are terrifying.
4: Isten fiai ijesztőek.
3: And they're able to take the world.
4: És képesek elfoglalni a világot.
3: But babies can't do anything, and they're always harassed and messed about by the devil.
4: Semmit nem tudnak csinálni, és az ördög állandóan zaklatja és zavarja őket.
3: And to come to the functional Melchizedek priesthood, you've got to allow the Father to bring you to maturity.
4: Ahhoz, hogy a működő Melchizedeki papságba belépjetek, engednetek kell, hogy az Atya érettségre juttasson titeket.
5: Müssen wir Gott zulassen, dass uns zurechtweist und züchtigt.
3: How many of you want to become like Jesus?
4: Hogyan akartok olyanok lenni, mint Jézus?
3: And I got both hands up. Amen.
4: Nekem mind a két kezem fönn van.
3: And to come to all the fullness and treasure of the Father.
4: Ki akar belépni az Atya teljességébe és minden kincsének a birtoklásába.
3: Amen. Well, this is the way he does it.
4: Na hát az Atya ilyen módon teszi ezt, éri ezt el.
3: Chastens you.
4: Megdorgál, megostoroz.
3: In verses 5 and 6 you'll find three.
4: Az ötödik és a hatodik versben három szó található ezzel kapcsolatban.
3: Chasten.
4: Az intést.
3: Rebuke.
4: A fenyítést.
3: And scourge.
4: És a megostorozást.
3: There are three steps which God goes through to get you from babyhood to sonship.
4: Isten három lépésen keresztül juttat titeket el a csecsemőkortól a felnőtt fiúságig.
3: And there's no other way that God does it.
4: És Isten ezzel az egy módon csinálja ezt.
3: You can't have people lay hands on you.
4: Nem érhető úgy el, hogy az emberek kézrátételel imádkoznak
3: érted.
4: Nem lehet az, hogy elmész egy bizonyos konferenciára, ahol puff, és megvan.
3: You can't go to the supermarket.
4: Nem mehetsz el az ABC-be. Hogy forró vízben oldható fiúságot vegyetek egy konzervben.
3: Mix it with milk.
4: Összekevered tejjel.
3: Drink it every night.
4: Minden este iszol belőle. Ó, óriási Isten fia vagyok.
3: No, it doesn't work that way.
4: Nem így működik.
3: There are these three things that God does.
4: Isten három dolgot tesz.
3: Number one is chastening.
4: Először is int minket.
3: Number two is rebuking.
4: Másodszor fenyít.
3: Number three is scourging.
4: Harmadszor pedig dorgál.
3: Let's look quickly at these three words.
4: Gyorsan nézzük meg ezt a három szót.
3: The word chasten is the translation of the Greek word paiduo.
4: A piadeuo görögül az a szó, amit intésnek fordít ez a rész.
3: Why'd you go there for? Come paiduo.
4: Piaduo.
3: This is we get our English word pediatrics, pediatrician comes from this.
4: Ebből a szóból jön, ebből a görög szóból az angol szó a
3: gyerekgyógyászra.
4: Valóban azt jelenti ez a szó, hogy
3: strike once.
4: Hogy egyszer kézzel megütni.
3: With the hand or with a blunt
4: instrument. Vagy egy tompa tárgyal.
3: For the purposes of discipline or
4: correction. Fenyítés vagy helyreigazítás céljából.
3: In other words, what we're being told is if you're naughty,
4: szóval, itt azt mondja az ide, hogyha pajkosak vagytok,
3: you can do it to me.
4: Megteheted.
3: If you're naughty, God will say,
4: hogyha rossz vagy, akkor Isten ezt mondja, hogy dur, és akkor meg vagy intve. Tolmács is ezt megmutatta a tanító, nevén szentel ezt a hátbeverés.
3: Now, providing you and there's good principles for bringing up kids naturally here.
4: És ez természetes szinten is jó alapelv a gyerekneveléshez.
3: Because a child between the ages of 3 and 10 is called a paideon.
4: És 10 éves közötti gyereket pideonnak hív a görög nyelv.
3: Between 3 and 10.
4: Egy 3 és 10 éves közötti gyereket.
3: They're called a paideon.
4: Pideonnak hív a görög nyelv.
3: It means that they are being trained to obey by the application of the hand.
4: Hogy a kéz alkalmazásával tanítják a gyereket engedelmességre.
3: So if you are behaving like a babe,
4: tehát ha úgy viselkedtek, mint egy csecsemő, akkor Isten el fog náspángolni.
3: It's not anger, it's love.
4: Nem haragból, hanem szeretetből.
3: And the purpose, we're told what this purpose is.
4: És elmondja az ige, mi a célja Istennek ezzel.
3: So that you might become partakers of His holiness.
4: Hogy részesüljetek az ő szentségében.
3: And you might become partakers of His divine nature.
4: És Isten mi természetnek részesei lehessünk.
3: Now that's a wonderful purpose.
4: De csodálatos cél.
3: And he says no chastening seems pleasant at the time.
4: Azt mondja az igen.
3: Afterwards it brings forth the peaceable.
4: Semmilyen dorgálás nem tűnik kívánatosnak akkor, amikor kapjuk, de később az igazság jó gyümölcsét termi azoknak, akik azáltal gyakoroltatnak.
3: So if God loves you, he's going to smack you.
4: Tehát hogyha Isten szeretiteket meg fog ostorozni néha.
3: If he doesn't smack you, it's because you're not his child.
4: Hogyha nem verel néha, az azért van, mert nem vagytok a gyerekei. Ha nem rak titeket helyre, akkor nem fogadott titeket a fiaiván.
3: But if he receives you as a son, he starts the process of bringing you to maturity to become like Jesus.
4: Akkor elkezd titeket érettségre jutatni, hogy olyan fiúk legyenek, mint Jézus, és ehhez a fenyítést használja néha, vagy ezt az intést ebben az esetben.
3: Now all you've got to do is to say, sorry Lord, and that's all over, it's done.
4: Ilyenkor csak annyit kell mondani, Uram, bocsáss meg, és akkor ezzel túl vagy rajta.
3: Don't do it again, no more smacks.
4: Hogyha nem teszitek újra, akkor nem lesz több. Ha megteszitek, újabb paskolás.
3: If you continue to do it, he doesn't go on smacking.
4: De hogyha folyamatosan bennmaradtok az engedetlenségben, akkor Isten abba hagyja ezt a más pangolást előbb-utóbb. És akkor jön a második szint.
3: Stage 2 is the rebuking.
4: Ez pedig a fenyítés. Angolul dorgálás.
3: This is the same word we were looking at, for faith is the convincing proof of things not seen.
4: Ez ugyanaz a szó, mint amikor arról beszéltünk, hogy a hit a nem látott dolgoknak szóló döntő bizonyíték.
3: It's the Greek word elenchio.
4: Ez az elenchio, elenkeo.
3: I wish we had two chairs, we haven't got. Never mind, it doesn't matter. It takes too much trouble.
5: But,
3: see, if you continue to be naughty.
4: Tehát, hogyha továbbra is engedetlenek vagytok. És azt mondja az úr, hogy beszélnem kell veled.
3: And I want to talk to you.
4: Ülj le, beszéljünk egymással.
3: I want to get you to see this thing that you're doing the same way that I see it.
4: Úgy látnád ezt a dolgot, amit csinálsz, ahogy én látom.
5: Das, was du tust, so siehst, wie ich es sehe.
3: So he behaves like a prosecuting attorney.
4: Tehát Isten úgy viselkedik, mint egy ügyész.
3: And his purpose is to get you to see what he sees in a particular behavior pattern.
4: Hogy ő hogyan látja azt a bizonyos viselkedési mintát, ami ott van az életedben.
3: It says the same thing in 1 John 1:9.
4: Az 1 János 1:9 ugyanezt mondja.
3: If we confess our sins, well, the word is homologeo.
4: Ha megvalljuk a bűneinket, ez görögül a homologeo szó.
5: For ihn aussprechen,
3: which means to say the same thing as God.
4: Azt jelenti, hogy ugyanazt mondjuk a dologról, amit Isten mond.
3: In Isaiah chapter 1 verse 15, God says, come, let's reason together.
4: Azt mondja, hiszen, hogy gyere, érveljünk egymással, beszéljük ezt meg.
3: In the Septuagint, it's the word elenchio.
4: Ez az elenchio szó görögül.
3: You and I, we need to talk.
4: Neked és nekem beszélünk kell egymással.
3: He might talk to a person, he might talk to a nation.
4: Isten lehet, hogy beszél egy emberrel, vagy egy nemzettel.
3: He says, now I want you to see this in the way I see.
4: Szeretném, hogyha úgy láttad ezt a dolgot, ahogy én látom.
3: And then come to hate it the way I hate it.
4: És ugyanúgy meggyűlölnéd, ahogy én gyűlölöm.
3: And then let's agree together, we're going to kill this.
4: És utána egyezzük meg abban, hogy véget vetünk ennek a dolognak. Amen.
3: Are you on my side?
4: Az én oldalamon vagy?
3: Are you against me?
4: Vagy ellenem vagy?
3: See, there's this horrible bit of flesh in your life.
4: Ez egy szörnyű része a testi működésnek az életedben.
3: Let's form an alliance.
4: Fogjunk össze ellenem.
3: And let's kill this thing.
4: És öljük meg ezt. Vessük neki véget. Végezzünk vele. Egyetértünk? Rendben. Akkor eldőlt a dolog.
3: But if you don't agree,
4: de ha nem értetek egyet,
3: you see, this happened with the disciples.
4: Ez megtörtént a tanítványokkal is.
3: Once they accepted the headship of Jesus Christ,
4: elfogadták, hogy Jézus a főnök.
3: Once they accepted the headship of Christ,
4: miután elfogadták, hogy Krisztus a fej közöttük.
3: Then they were competing with each other about which of them was going to be the greatest.
4: Elkezdtek egymással viszálykodni azon, hogy ki lesz a legnagyobb közülük.
3: That didn't happen once.
4: Illetve egyszer se történt ez meg, miután elfogadták Jézus
3: vezetését.
4: Az evangélium 7 különböző helyen jegyzi fel, hogy így vitatkoztak a tanítványok a nagyságról. Vitatkoztak.
3: They discussed.
4: Megtárgyaltak a dolgokat.
3: They debated.
4: Vitatkoztak
3: róla. They disputed all these four words.
4: Megvitatták, megtárgyalták az egészet.
3: And it was a family thing.
4: És ez egy ilyen családi dolog volt.
3: Peter and Andrew, the Bar-Jonah family, they wanted to be the top family.
4: Peter és András egy családhoz tartottak, ők akartak a fő család lenni.
3: James and John and the Zebedee family,
4: Jakab és János, illetve a Zebedeus család, ők is a csúcs család akartak lenni, a legfőbb család akartak lenni. Tehát a családokról is szólt a történet.
3: Involved with the two sons.
5: Und dann kommt noch die Mutter von den zwei.
4: És aztán még bejött mindig a két fiúnak az anyukája.
3: Important family.
4: És azok is és a mama is próbált őket motiválni arra, hogy próbáljanak a legfontosabb családdá válni. Meg a mamák egymással is visszájkodtak, állandóan ez
3: volt.
4: És aztán azt mondja, Jézus, gyertek egy kicsit, beszélgetnünk kell.
3: No response.
4: Kicsit elnaspágolta őket, nem volt reagálás.
3: Come on, you guys.
4: Aztán azt mondta, gyerekek, gyertek, üljünk le.
3: He brings a little child. I said, look, I want you to become like this little child.
4: Szeretném, hogy olyanok lennétek, mint ez a kisgyerek. Odahoz közeljük egy kisgyereket.
3: My kingdom is not like the world.
4: Az én királyságom nem olyan, mint a világ.
3: If you want to be great, go and become the servant of everybody.
4: Ha nagyok akartok lenni, akkor legyetek mindenkinek a szolgája.
3: If you want to be significant,
4: ha jelentősek akartok lenni, legyetek olyanok, mint ez a kisgyerek.
3: He said this to them 7 times.
4: 7-szer mondta ezt el Jézus nekik.
3: The final time was in the upper room in 22.
4: A Lukács 22-ben a felhagyban. Jézus ott van, azon szenved, hogy el kell menni a keresztre.
3: And what are they doing?
4: És mit csinálnak a tanítványok?
3: Arguing about which of them is going to be the
4: greatest. Azon vitatkoznak, hogy melyik lesz a legnagyobb.
3: And the worst guy was Peter.
4: Péter volt a legrosszabb ebben.
3: So Jesus says, Peter,
4: tehát Jézus azt mondja, Péter,
3: Satan's desired you,
4: a sátán kikért téged,
3: and I'm going to pray for you if your faith doesn't fail.
4: Imádkozni fogok érted, hogy ne fogyatkozzék el a hited.
3: And when you're converted,
4: és amikor majd megtértél, akkor majd bátorítani, erősíteni fogod a testvéreidet.
3: Because if you don't respond to the rebuke,
4: mert
3: not getting you to see it, sin and hate it the way he does, he'll take you to the third stage.
4: A fenyítésre nem reagáltok, tehát nem hagyjátok, hogy Isten meggyőződiteket arról, hogy úgy lássátok az adott dolgot, ahogy ő, akkor jön a harmadik szint.
3: No one in their right mind wants to go to the third.
4: Senki, aki a józan eszének a birtokában van, nem akar eljutni a harmadik szintig.
3: Because if you don't respond to the smack,
4: mert ha nem reagáltok az áspángolásra,
3: if you don't respond to the persuasive argument to see things the way
4: meggyőző érvekre, hogy úgy lássátok a dolgokat, ahogy Isten.
3: If you persist in your bad habit,
4: hogyha továbbra is kitartotok a rossz szokásatokban,
3: then God will scourge you.
4: Akkor Isten megdorgál majd titeket, vagy megostoroz.
3: Is the word mastigo-o.
4: A mastigo-o, az a mastigo-o,
3: az a görög. Is masticate.
4: A görög szóra.
3: Masticate, and it means to chew to small pieces.
4: Ez azt is jelenti, hogy tehát amikor dohányt rágnak az emberek, elcsúcsálják pici darabokat,
3: so
4: és utána kiköpik.
3: Tehát azt mondja,
4: hogy Isten, hogyha nem viselkedsz jól, akkor apró darabokra rágok, és utána kiköplek.
3: Or in American terms, Texan terms anyway.
4: Texasi kifejezések
3: szerint. If you don't behave,
4: ha nem viselkedsz,
3: I'll take you to the woodshed.
4: Elviszlek téged a fajtába.
3: My belt.
4: Leveszem az övemet.
3: Oh, hold that quickly. And I'll knock the hell out of you.
4: És leverem a fejedet.
3: Now, oh, I'm done. Okay. Never mind. Okay, that's fine. That's all right. No, I don't need that. Just leave it. That's fine. Okay, that's the picture.
4: Tehát ez a kép, amiről itt szó van.
3: It comes from a Roman particular kind of whip, which is called a flagel.
4: Ez egy bizonyos római fajta ostorból származik ennek a neve.
3: Pieces of bone,
4: amelyben voltak fémdarabok és csomdarabok beépítve a bőrszíjakba, amik erről az ostorról
3: lógtak.
4: És amikor valakit megostoroztak, akkor a hátát az illetőleg úgy felhasogatták ezek a dolgok, hogy a bordáig letépték a húst róla.
3: Now when God allows you to go through a scourging,
4: amikor Isten megengedi, hogy egy ilyen ostorozáson átmenj,
3: the whip that he uses is usually the devil.
4: Akkor általában az ördög az ostor, akit használ erre.
3: Now the devil's waiting to get at you.
4: Az ördög alig várja, hogy elkaphasson téged.
3: But while you walk in obedience, he can't touch you.
4: De amíg engedelmességben jársz, addig nem érhet hozzád.
3: All he has to do is to step back and let the devil get at you, and he will beat you to a pulp.
4: Istennek csak az a dolga, hogy hátralépjen, engedje, hogy az ördög rádugorjon, és akkor ő elvégzi az ostorozást.
3: And it's absolutely essential that you learn when the devil's
4: attacking
3: you and when the
4: God
3: is scourging you, because don't fight God, it's useless.
4: Hogy mikor van az, amikor az ördög támad, és mikor van az, amikor Isten ostoroz, mert Isten ellen teljesen fölösleges dolog harcolni.
3: We have examples in Scripture where
4: az igében vannak olyan példák,
3: became even more resistant than they were before.
4: Ahol azok, akiket megostoroztak, még jobban ellenállók lettek az ostorozás után, mint amilyenek előtte voltak.
3: The scourging didn't cure them, it made them even harder and even more rebellious.
4: Megkeményítette őket, és még lázadóbbá tette őket az ostorozás, ahelyett, hogy helyre hozta volna őket.
3: Alexander the Coppersmith is a good example.
4: Alexander a részművős az egyik jó példa erre.
3: Paul said, he did me much harm, I've delivered him to Satan that he might learn not to bless him.
4: És én átadtam őt a sátánnak, hogy megtanulja, hogy ne káromkodjon.
3: In the upper room, Jesus delivered Peter to the devil, who was wanting to get at him, so that he would beat the pulp out of him, and then he would be broken and repentant enough to be the
4: leader. Az ördögnek azért, hogy nyugodtan pépé verhesse őt, és ezután Péter megtérhessen, és visszatérhessen a tanítványi szolgálatába.
3: Péter pozitívan reagált,
4: és a probléma túloldalán az ostorozás után egy megtört tanítvány lett belőle, aki teljes hűséggel szolgálta Jézust.
3: But Alexander the coppersmith, Alexander, was a gifted, powerful evangelist, he refused to be broken, and he became an enemy of Paul and an enemy of the gospel.
4: És nagyon felkent evangélista volt, nem volt hajlandó engedelmeskedni az ostorozásnak, és ezért ellensége lett Pálnak is, és az evangéliumnak is.
3: Stoutly resisted our words.
4: A Pál azt mondja, hogy konokul ellenállt a mi szavainknak ez az ember.
3: He's got all kinds of doctrinal error.
4: Mindenféle hitelbeli hibákat követett el.
3: I know where we are. What's happening?
5: He resisted my words.
3: He stoutly resisted my words.
4: Ellenállt a szavaimnak.
3: He went into error.
4: Tévedésbe esett.
3: Into doctrinal heresy.
4: Hitelvi eretnekségekbe.
3: All kinds of ways to rescue this guy.
4: Mindenféle módot kipróbáltunk.
3: Rebellious attitude. He ended up a total spiritual mess.
4: Hogy megmentsük ezt az embert, de mivel annyira konok volt és lázadó, ezért egy szellemi katasztrófaként végezte.
3: And even the chastening of the scourging of God didn't cure him.
4: És még az sem hozta helyre őt, hogy Isten megostorozta.
3: So let's make a resolution.
4: Tehát akkor hozzunk egy döntést.
3: I don't want to go into God's woodshed.
4: Nem akarok bemenni Isten elapajtába.
3: If he smacks me, I'm going to respond immediately.
4: Ha ő megver engem, akkor azonnal reagálok és megtérek.
3: I hope he never has to rebuke me.
4: Remélem, hogy soha nem kell majd megfenyíteni engem. Vagy megosztoroznia. De hogyha megtenné, akkor oda fogok rá figyelni.
3: Because I don't want to make shipwreck of my faith like
4: Alexander. Mert nem akarom, hogy a hitem hajótörés szenvedjen, ahogy Alexander a részvívós esetében történt.
3: Peter was stubborn.
4: Péter konok volt.
3: He almost messed up.
4: Majdnem teljesen összezavart mindent.
3: But the chastening turned it, the scourging turned around.
4: De megváltoztatta őt az ostorozás.
3: And he became the broken, useful disciple that Jesus was.
4: És megtört engedelmes tanítvány lett, akit Jézus használni tudott.
3: Amen. How many want to become like Jesus?
4: Hogyan akartok olyanok lenni, mint Jézus?
3: Still want to be like Jesus?
4: Még mindig olyanok akartok lenni, mint Jézus? Nem baj, hogyha elvert titeket?
3: You respond to the rebuking?
4: Reagálni fogtok az intésre?
3: Pray you never come anywhere near his scourging.
4: És imádkozzatok, hogy soha ne kerüljetek a közelébe se az ostorozásnak.
3: But if you do, handle it the right way.
4: Ha megtörténne mégis, akkor kezeljétek ezt a megfelelő módon.
3: Be the broken, useful disciple that he wants you to.
4: Legyetek az a hasznos és összetört tanítvány, akire szüksége van Jézusnak.
3: Now let's move on quickly to the other.
4: Menjünk gyorsan tovább a következő dolgokra.
3: The next thing I've got down is I want you've got to decide which city you're live in.
4: Amit szeretném, hogy eldöntsetek, az, hogy melyik városban akartok élni.
3: Page 60 in your notes.
4: A jegyzet 60. oldalon.
3: Hebrews 12 in verse 18.
4: A zsidó 12:18.
3: For you've not come to the mountain that may be touched and then burned with fire. Now let's go down to verse 22.
4: Menjünk a 22. vershez, mert nem járultatok megtapintható hegyhez.
3: This is in what is this is in the past perfect tense.
4: Ez befejezett múlt időben van eredetileg.
3: You have already come to Mount Zion.
4: Már oda jöttetek a Sion hegyéhez.
3: To the city of the living God.
4: És az élő Istennek városához.
3: To heavenly Jerusalem.
4: A mennyei Jeruzsálemhez.
3: To a numerous company of angels in party dress would be a good translation.
4: És az lenne jó változat, hogy olyan angyalok seregéhez, akik megszámolhatatlan, és akik ünnepi ruhában vannak öltözve. Az első szülöttek seregéhez és egyházához. Akik be vannak írva a mennyekben, és mindenek bírájához, Istenhez. A tökéletes igazak lelkeihez,
3: szellemeihez,
4: Jézushoz, az új szövetség közbenjárójához, és a vérhez, amely jobbat beszél, mint az Ábel vére.
3: If you go to Galatians chapter 4,
4: hogyha a Galata 4-hez lapoztok,
3: it talks again about the two cities.
4: Ez újra beszél a két városról.
3: Physical Jerusalem.
4: Fizikai Jeruzsálemről.
3: Let's go to Galatians 4.
4: Menjünk a Galata 4-hez.
3: Physical Jerusalem.
4: A fizikai Jeruzsálemről.
3: Galata 4. 24. These things are symbolic of the two covenants,
4: ezek más példáznak.
3: Sinai, Sinai, which bring gives birth to bondage and is Hagar.
4: Mert azok az asszonyok a két szövetség, az egyik a Sínai hegyről való szolgaságra szülő, ez Hágár.
3: And for this Hagar is Mount Sinai of Arabia and corresponds.
4: Mert Hágár a Sínai hegy Arábiában, hasonlatos pedig a mostani Jeruzsálemhez, nevezetesen fiaival együtt szolgál.
5: Ist ein Gleichnis für das jetzige Jerusalem, das mit seinen Kindern in der Knechtschaft lebt.
3: So while Paul is writing, there's a Jerusalem on earth.
4: Tehát miközben Pál írt,
3: the Jewish religion,
4: volt a földön egy Jeruzsálem, aki a zsidó vallás központja volt, és a halálnak, a törvénynek és a köteléknek a rabságában volt.
5: Das in völliger Finsternis und Gebundenheit lebt.
3: And it's full of empty religious activity, which is
4: üres vallásos tevékenységekkel, amik nem elfogadhatóak Isten szemében.
3: But already existing since the day of Pentecost.
4: De már pünkös napja óta létezik.
5: Jedoch schon seit dem Tag des Pfingsten.
3: There's another Jerusalem.
4: Egy másik Jeruzsálem.
3: She already is.
4: Ő már van.
3: And she's not on earth, she's
4: és nem a földön van, hanem a mennyben.
3: She's above.
4: Fönt van.
3: She's free.
4: Szabad.
3: She's the mother of us all.
4: Ő mindnyájunknak anyja.
3: Without any effort at all, she's bringing forth a multitude of children which are going to cover the earth with the glorious praising people of the kingdom.
4: És minden erőfeszítés nélkül a földön megszüli a gyerekeknek a nagy tömegét, akik dicsőséges módon imádják Istent és a királyságot megvalósítják. Nektek kell eldöntenetek, melyik városban akartok élni.
3: Amen. It's like you want to wake up and say, hey, I already am in New Jerusalem.
4: Fel kell ébrednetek és azt kell mondanatok, hogy hát én már az új Jeruzsálemben, a mennyeiben vagyok.
3: In the comfortable fellowship with angels.
4: Kényelmes közösségben élek az angyalokkal.
3: To the Spirit of God, to
4: Isten
3: the blood
4: szellemével,
3: of Jesus, and
4: it's all done. Jézus vérével jó kapcsolatban vagyok.
3: This is a great place.
4: És mindannyian ugrálunk és hallelujákat kiabálunk, és ez egy nagyszerű hely.
3: And when that heavenly Jerusalem is established, it has the power to change whatever it's over.
4: Létrejön ez a mennyei Jeruzsálem, akkor képes megváltoztatni bármit, ami alatta van.
3: When heavenly Jerusalem is built, we've already seen this, it fills
4: heaven
3: with the glory of God, and now the power of heavenly Jerusalem starts to change the physical city on earth over which it's been built.
4: Megépül a mennyei Jeruzsálem, akkor megtisztítja a levegőeget, és akkor Isten királysága, az ő dicsősége eleje elkezdhet leszállni és megvalósulni az alatta levő városon, ami a földön van.
3: And all the references in the Psalms to Jerusalem and to Zion are talking about this heavenly one, they're not talking about
4: amikor
3: the
4: a zsoltárok Jeruzsálemre vagy a Sionra utalnak, akkor ez mindig a szellemi helyre vonatkozik, sose a földi Jeruzsálemre és Sionra, mert Dávid ott élt ebben a mennyei helyben. És annak a mennyei Jeruzsálemnek a papsága a Melkisédeké.
3: When that city is built through the apostolic and Ephesian 4 ministries,
4: it's built with
3: such power that all the demon principalities have to flee from the region.
4: Efezus 4-ben felsorolt ajándékokon keresztül fölépül ez a mennyei Jeruzsálem, akkor az azon a területen lakozó minden démoni fejedelemségnek menekülnie kell.
3: Now, which city you're going to live in?
4: Ti melyik városban akartok élni?
3: And which city you're going to pray for?
4: És melyikért fogtok imádkozni? Ez egy jó kérdés.
3: Which Jerusalem are you praying for?
4: Melyik Jeruzsálemért imádkoztok?
3: And what are you praying to become manifested over where you live?
4: És miért imádkoztok, hogy mi nyilvánuljon meg azon a helyen, ahol éltek?
3: Because if you see the city,
4: mert hogyha látjátok ezt a várost,
3: and live in it in your spirit,
4: és szellemben abban éltek,
3: and pray for its manifestation,
4: és annak a megnyilvánulásáért imádkoztok,
3: it's going to first of all change the heavenly
4: environment. Megváltoztatja a levegő égben a légkört.
3: No demonic principalities can stay there, they'll all be cast out.
4: De nem maradhatott egyetlen démoni fejedelemség sem, mindegyik ki lesz űzve.
3: And the glory of that heavenly city will start to impose its impact upon the earth beneath, and the earth will change.
4: Az alatta levő földi területre hatást gyakorolni, és akkor ez a földi terület is megváltozik.
3: Not time to do it today, but read Psalm 87.
4: Időnk arra, hogy ezt megtegyük, de majd például olvassátok el a 87. Zsoltárt.
3: Many references in the Psalm.
4: Nagyon sok utalás van abban a Zsoltárban.
3: And then you tell me which Jerusalem.
4: És aztán majd mondjátok el, hogy melyik Jeruzsálemről beszél Dávid, és melyikért kell nekünk imádkoznunk.
3: Amen. Third thing.
4: A harmadik dolog.
3: We come down to verse 25 of 12.
4: A 25. Vers következik a Zsidó 12-ben.
3: Hebrews chapter 12. I've got to go back there. Verse 25.
4: 25.
3: For if they did not escape who refused him who spoke on earth, how much more shall we not escape if we turn away from him who speaks from heaven?
4: Mert ha azok meg nem menekültek, akik a földön szólót megvetették, sokkal kevésbé mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyekből vagyon.
3: See, since the resurrection,
4: tudjátok, a feltámadás óta,
3: the tabernacle, Mount Zion, and all these glorious things, they've all
4: Sion,
3: been moved to heaven.
4: Minden dicsőséges dolog.
3: Sits. Where does Jesus sit?
4: A mennybe költözött át, ahol Jézus ül oda. Hol ül most Jézus?
5: Dort sitzt Jesus jetzt. Und wo sitzt er?
3: In heavenly places.
4: A mennyei helyeken.
3: Where do we sit with him?
4: Hol ülünk mi vele?
3: In heavenly places.
4: A mennyei helyeken.
3: So you've got to move your location from earth to heaven.
4: Tehát a lakhelyünket a földről elköltöztetjük a mennybe.
3: And then you can reign with him from there.
4: És akkor onnan uralkodhatunk Jézussal együtt.
3: And that voice which is speaking from heaven.
4: És az a hang, ami szól, az a mennyből szól.
3: And he's saying, come up here.
4: És azt mondja, gyertek fel ide.
3: Come up here.
4: Gyertek fel ide.
3: Get up.
4: Tegyetek fel.
3: Come and join me in this heavenly room.
4: Gyertek és csatlakozzatok hozzám a mennyei trónteremben.
3: Now if you refuse him,
4: ha elutasítjátok őt, aki a mennyből szól,
3: then that's a serious rebellion.
4: Akkor ez nagyon komoly lázadás.
3: We can't change our city.
4: Nem tudjuk megváltoztatni a városunkat.
3: Demons are too strong around here.
4: Túl erősek itt a démonok.
3: And I don't believe in all this spiritual warfare in the heavens. I don't even.
4: És én nem hiszek ebben az egész levegőbeli szellemi harcban meg ebben a dolgokban.
3: And you refuse to come up here.
4: És nem vagytok hajlandók oda fölmenni.
3: And you stay down there.
4: Lent maradtok.
3: You see, even in the natural.
4: Tudjátok, természetes szinten is.
3: War is won by heavenly. Air supremacy.
4: A háború a levegő égben a légierő győzi meg, hogyha a levegőt uraljuk. Most akkor egy pillanatra beszéljünk az amerikai hadseregről. Hogyha lenne egy új hadszászati teóriájuk, miszerint nem kell, miszerint nem kell használniuk a légierőt, mert elég lesz a gyalogság a földön, nem szellemi dolog a légierőt használni. És akkor nem harcolnánk, nem támadnánk meg senkit a levegőjékben, csak a földön harcolnánk.
3: Some of the teaching that's flying around in spiritual force.
4: A szellemi körökben nagyon sok ilyen tanítás kering, de ez teljesen értelmetlen.
3: So we're allowing the enemy to have total air supremacy.
4: Tehát megengedjük az ellenségnek, hogy a levegőt teljesen ő uralja.
3: And we're sending out people to wage war on the ground.
4: És utána kiküldünk embereket, hogy harcoljanak csak a földön, mint gyalogság, és azt kérjük tőlük, hogy ezt csinálják komolyan.
3: When I was in power intercession in San Antonio just 2 or 3 weeks ago, I was absolutely gripped by the Spirit of God.
4: San Antonióban, a 2-3 héttel ezelőtt volt San Antonióban egy nagy közbenjáró alkalom, és Isten szelleme teljesen megragadott engem.
3: He said there's a threefold strategy.
4: Ez egy három rétű stratégia, ami van.
3: The prayer center in San Antonio.
4: San Antonióban az imaközpont.
3: It's to become an intercontinental ballistic missile center.
4: Kell, hogy egy ilyen interkontinentális rakétákat tároló bunker legyen, és ilyeneket lőjön ki.
3: Tehát ballistic missile center.
4: Tehát interkontinentális ballisztikus rakétákat tároló és kilövő hely legyen.
3: Pulverize Islam to pieces is you're going to fire powerful spiritual rockets to targets that I will show you.
4: Miközben a hadseregetek az iszlám részeit apró porrá zúzza, megmutatom nektek, hogy milyen szellemi célokra lőjetek imával.
3: And other strong spirits, particularly in Europe, he said, you don't need to go there, just hit them.
4: Különösen Európában, hogyha vannak erős szellemek, nem kell, hogy oda menjetek Európába, csak az ima szobátokból, San Antonióból lőjetek rájuk.
3: And I will show you how to take them out with targeted prayer power without even leaving the room.
4: Megmutatom nektek, hogy anélkül, hogy elrohaddátok a szobát, hogyan kell nagyon célzott ima erővel kilőni azokat a fejedelemségeket a helyükről.
3: He said that's stage one.
4: Azt mondta Isten, ez az első lépés.
3: And I'll give you the targets and I'll show you exactly how to do it.
4: Nektek majd a célpontot, és megmondom pontosan, hogyan kell csinálni.
3: Stage 2 is much more general aerial bombardment of all the enemy positions.
4: Ez egy sokkal nagyobb általánosabb tüzérségi támadás, tehát tűzerő alá veszitek az ellenség
3: célpontjait.
4: A harmadik szint az,
3: people to go in as missionaries,
4: amikor az emberek oda mennek
3: misszionárisként,
4: ők lesznek a gyalogság, és ők fogják igazán betakarítani az aratnivalót.
3: So if you send the people
4: azt mondja
3: in too
4: Isten,
3: soon on the ground, you're going to suffer many casualties.
4: Hogyha túl hamar küldöd be az embereket a gyalogságot az adott földre, akkor túl sok áldozat lesz. Fölöslegesen.
3: So we've got to understand the heavenly dimension.
4: Tehát meg kell értenünk ezeknek a dolgoknak a mennyei kiterjedését.
3: And we mustn't refuse him that speaks from heaven.
4: És meg nem szabad visszautasítanunk azt, aki a mennyből szól.
3: And from that heavenly vantage point,
4: és ebből a mennyei kiindulási pontról,
3: as we saw and prayed last night,
4: ahogy tegnap este láttuk és imádkoztuk,
3: God's going to shake everything on earth,
4: Isten mindent meg fog rázni a földön,
3: and the purpose is to remove
4: célja,
3: all those things that can be shaken,
4: hogy mindent eltávolítson, ami megrázható, ami elmozdíthatatlan, rendíthető,
3: so as to leave those things which cannot be shaken,
4: hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg.
3: And here the writer is quoting Haggai, which we read last night.
4: Ageustól idéz, amit felolvastunk tegnap este.
3: And we put it into practice last night.
4: És tegnap este ezt átvittük a gyakorlatba is.
3: And all over the nations we prayed for, things are happening in the spirit realm.
4: És szellemi világ.
3: People to go in as missionaries.
4: Amikor az emberek oda mennek,
3: then go in to actually reap the harvest.
4: Ők lesznek a gyalogság, és ők fogják igazán betakarítani az aratnivalót.
3: So if you send the people
4: in
3: too soon on the ground, you're going to suffer many casualties.
4: Hogyha túl hamar küldöd be az embereket a gyalogságot az adott földre, akkor túl sok áldozat lesz. Fölöslegesen.
3: So we've got to understand the heavenly dimension.
4: Tehát meg kell értenünk ezeknek a dolgoknak a mennyei kiterjedését.
3: And we mustn't refuse him that speaks from heaven.
4: És meg nem szabad visszautasítanunk azt, aki a mennyből szól.
3: And from that heavenly vantage point,
4: és ebből a mennyei kiindulási pontról,
3: as we saw and prayed last night,
4: ahogy tegnap este láttuk és imádkoztuk,
3: God's going to shake everything on earth,
4: Isten mindent meg fog rázni a földön,
3: and the purpose is to remove
4: célja,
3: all those things that can be shaken,
4: hogy mindent eltávolítson, ami megrázható, ami elmozdíthatatlan, rendíthető,
3: so as to leave those things which cannot be shaken,
4: hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg.
3: And here the writer is quoting Haggai, which we read last night.
4: És itt az író Ageustól idéz, amit felolvastunk tegnap este.
3: And we put it into practice last night.
4: És tegnap este ezt átvittük a gyakorlatba is.
3: And all over the nations we pray.

0: And from that heavenly vantage point,
1: és ebből a mennyei kiindulási pontról,
0: as we saw and prayed last night,
1: ahogy tegnap este láttuk és imádkoztuk,
0: God's going to shake everything on earth.
1: Isten mindent meg fog rázni a földön.
0: And the purpose is to remove
1: célja,
0: all those things that can be shaken.
1: Hogy mindent eltávolítson, ami megrázható, ami elmozdíthatatlan, rendíthető.
0: So as to leave those things which cannot be shaken.
1: Hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg.
0: And here the writer is quoting Haggai, which we read last night.
1: És itt az író Haggeustól idéz, amit felolvastunk tegnap este.
0: And we put it into practice last night.
1: És tegnap este ezt átvittük a gyakorlatba is.
0: And all over the nations we prayed for, things are happening in the spirit realm.
1: És szellemi világ, szellemi szinten minden olyan nemzet fölött történnek most dolgok, amelyekért imádkoztunk.
0: The shaking's coming.
1: Jön a megrázás.
0: It's already begun in many places.
1: Sok helyen már elkezdődött.
0: And the result is going to be the clearing out of the way of everything which is the kingdom.
1: Hogy minden áttávolítatik az útból, ami akadályozza a királyság terjedését.
0: So that the kingdom can be forcefully advanced.
1: Hogy erőteljesen nyomulhasson előre a királyság.
0: Amen. Verse 28.
1: vers.
0: Therefore, since we are receiving a kingdom which
1: annak okáért mozdíthatatlan országok nyervén,
0: let's have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear.
1: Kapjunk olyan kegyelmet az ő szava szerint, melynél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon,
0: kegyességgel
1: és félelemmel. Azt kell mondanunk, hogy Uram, rendelkezésedre állok, leszek harcos, vagy közbenjáró, vagy bármi, ami akarod, hogy legyek.
2: Ein Fürbitter, ein geistlicher Kämpfer, was immer du brauchst.
0: I'll give you my body, I'll give you my time.
1: Odaadom neked a testemet, az időmet.
0: To use exactly as you want to use them.
1: Pontosan használd ezeket úgy, ahogy akarod.
0: But the purpose is to target everything that stands in the way of your kingdom.
1: Hogy rálőjek mindenre, ami ellenáll a te királyságodnak.
0: Tear it down and out of the
1: way. Lerontsuk és eltávolítsuk az útból.
0: So only your kingdom remains.
1: Hogy csak a te királyságod maradjon meg.
0: And I'm going to receive grace from you to do that. Amen.
1: És én kegyelmet fogok kapni tőled ahhoz, hogy ezt meg tudjam tenni.
0: That's how we serve God acceptably.
1: Így szolgáljuk Istent elfogadható módon.
0: If you are letting your body and your time be used for God's will, you cannot be more successful.
1: Isten akarata szerint legyen felhasználva, akkor ez a legsikeresebb lehetőség az életetekben. Ennél nem lehettek sikeresebbek.
0: Your own thing, you cannot be more useless.
1: És ugye a saját akaratotokat akarjátok tenni, akkor ez a leghaszontalanabb dolog, amit tehettek.
0: We've got brother so-and-so coming to our church.
1: Itt van XY testvér, aki jön a gyülekezetünkbe.
0: He's preached in 39 nations.
1: Aki már 39 nemzetben prédikált.
0: Supposing he went to 34 of them in disobedience.
1: Lehet, hogy ez az ember 34 nemzetbe engedetlenségből ment el.
0: What's the good of that?
1: És akkor mi ebben a jó?
0: Amen. Amen.
1: Amen.
0: We've got to become obedient.
1: Engedelmesnek kell lennünk.
0: We've got to become obedient.
1: Engedelmesség kell válnunk.
0: Just like Jesus.
1: Ahogy Jézus is az volt.
0: Amen. Now we move into chapter 13.
1: Most jön a 13. rész.
0: And here's the final thing I want to say.
1: Ez az utolsó dolog, amit mondani szeretnék.
0: The Melchizedek priesthood is corporate, it's not individual.
1: A melchizedeki papság egy testület, nem egyedi, nem egyéni kezdeményezés.
0: God is not looking for Melchizedekian James Bonds.
1: A Isten nem Melchizedeki James Bondokat keres.
0: Individually, the Melchizedek priesthood.
1: Aki ő egyénileg a Melchizedeki papság.
0: And individually, I'm going to do great things for God.
1: Nagy dolgokat fogok tenni Istenért.
0: Although our relationship is very personal,
1: noha nagyon személyes a kapcsolatom Istennel,
0: it nevertheless brings us into a unity with the body of Christ. So it's the whole priesthood moving together, which is the power.
1: Krisztus testével, úgyhogy az egész papság mozduljon együtt, mert ebben van az erő.
0: So chapter 13 concentrates on the kind of relationships which enable us to move as one
1: azok a kapcsolatokra koncentrál 13. rész, amelyek segítenek minket abban, hogy ebbe a melchizedeki papságba tudjunk mozdulni, ami egy testületi dolog.
0: Individually we cannot
1: egyedileg
0: be Melchizedek.
1: Nem lehetünk Melchizedek egyedül.
0: But corporately we can.
1: De testületileg igen.
0: So as well as focusing on that intimacy of the personal relationship with God.
1: Tehát koncentrálnunk kell arra is, hogy bensőséges kapcsolatunk legyen Istennel személyesen.

0: Ja korlátilag működik kapcsolatokat kell tartanunk egymással.
1: So chapter 13 concentrates on all these
0: relationships. Tehát a 13. rész ezekre a kapcsolatokra koncentrál.
1: It also concentrates on the sort of things which can stumble us and take us out of the race.
0: És beszél azokról a dolgokról is, amelyekben megbotránkozhatunk, amelyek kivehetnek minket a versenyből.
1: I've just listed them here, you can read it carefully, but make sure every one of them is working.
0: Elolvashatjátok, most csak föl fogom sorolni. Beszélhetek erről az első három vers.
1: Guard your love.
0: Vigyázzatok a szeretetre.
1: Be compassionate and
0: és legyetek irgalmasak, és legyetek kapcsolatban az emberekkel.
1: Look out for angels. They tend to be around a lot more now than they used to be.
0: És figyeljetek az angyalokra, mert lehet, hogy mostanában sokkal többen vannak a környéken, mint régen.
1: Learn how to work with them and relate with them.
0: Tanuljátok meg, hogyan kell velük együtt működni és hozzájuk viszonyulni.
1: Verse 4, guard your morals.
0: Negyedik vers, vigyázzatok az erkölcsi
1: helyzetetekre.
0: Különösen a házasságotokra.
1: In the Melchizedek priesthood and loose in your moral attitude.
0: Nem lehettek benne a melkisedeki papságban úgy, hogy közben az erkölcsi hozzáállásotokat elveszítitek.
1: It never starts with wrong outward behavior.
0: Majd soha nem külső rossz viselkedéssel kezdődik, hanem mindig azzal, hogy a lelkünkben, az elménkben rossz a hozzáállás. És irgalmatlanul el kell ezzel bánni.
1: Különösen,
0: hogyha
1: a
0: házastársatokkal valami problémátok van, és találtok valakit, aki nagyon szeretetteljes és megértő, akkor nagyon vigyázzatok.
1: Watch your conversation, watch the way you relate to those of the opposite sex.
0: Vigyázzatok a beszélgetéseitekre és arra, hogy az más neműekkel hogyan vagytok kapcsolatban, hogyan beszéltek.
1: And never allow a wrong intimacy to develop.
0: És soha engedjétek,
1: you may be on your own.
0: Hogy főleg, hogyha egyedülállók vagytok, kifejlődjön valaki, és így köztetek egy helytelen, bensőséges kapcsolat.
1: I'm looking back over 45 years of ministry.
0: Én 45 éve szolgálok.
1: 51 years of marriage.
0: 51 éve vagyok házas.
1: And I've never thought a wrong thought in 51 years.
0: És 51 év alatt soha egyetlen rossz gondolatom sem volt a feleségemmel kapcsolatban, meg
1: egyébként. I won't even get into cars or have people come and see me for counseling. I just won't get into that sort of area.
0: Nem mentem bele olyan helyzetekbe, amelyek veszélyesek lettek volna, hogy együtt bejünk egy autóba és elmenjünk, vagy eljöjjenek hozzám lelki gondozásra. Az ilyeneket mindig kerültem.
1: I don't have spiritual daughters.
0: Nincsenek szellemi lányaim.
1: My wife has spiritual daughters.
0: A lányomnak, a feleségemnek vannak.
1: If they have a relationship with her, which is the primary relationship.
0: És hogyha neki kapcsolatuk van a feleségemmel, ami az elsődleges kapcsolat ebben a helyzetben.
1: I might contribute a bit of fatherhood into the equation.
0: Lehet, hogy én is ebben a helyzetben egy kis atyassággal bejövök, de soha nem engedem, hogy a lányok egyenesen csak hozzám jöjjenek.
1: Can you hear what I'm saying?
0: Értitek, mit mondok?
1: I'm looking back over 45 years. I'm looking at
0: 45 évi szolgálatra nézek vissza.
1: And women that have made shipwreck by not obeying these principles.
0: És egy tucatnyi ember tudik megjelenvezni férfiakat és nőket, akik azért szenvedtek hajótörést, mert nem engedelmeskedtek ezeknek az alapelveknek.
1: And it's a tragedy every time.
0: És ez mindig egy tragédia.
1: It destroys the person.
0: Ez elpuszti, rombolja azt, akivel
1: történik. It destroys the ministry which they were leading.
0: Rombolja a szolgálatot, amit vezet az illető.
1: And it greatly dishonors the name of Christ.
0: És nagy gyalázatot hoz Jézus nevére.
1: So Hebrews 13 gets down to all these practicalities.
0: Tehát a Zsidó 13 ezeket a gyakorlati dolgokat hozza föl.
1: If the girls don't get you, the money might.
0: Hogyha a lányok nem tudnak elkapni, akkor lehet, hogy a pénznek sikerül.
1: And if the money doesn't get you, the glory might.
0: Ha a pénz nem tud elkapni, akkor talán majd a dicsőség.
1: So watch out for these three things.
0: Tehát figyeljetek erre a három dologra.
1: The girls, the gold,
0: a lányok,
1: the gold.
0: A dicsőség és az arany.
1: Don't seek to be famous or
0: híresek lenni, vagy nem megfelelő tiszteletet magatok iránt kivívni.
1: Be perfectly integrous with every bit of money that you have.
0: Minden fillérrel, ami a kezetekbe kerül, legyetek abszolút becsületesek.
1: And as we've already said, keep yourself
0: mondtuk,
1: in absolute moral purity.
0: Tartsátok meg magatokat teljes erkölcsi tisztaságban. A gondolkodásotokban.
1: In your television life.
0: A tévénézésben, hogyha van ilyen az életetekben.
1: I run away from television and from movies because
0: én már menekülök a tévétől és a filmektől, mert nem akarom, hogy beszennyezzenek.
1: Even if they're 90% okay, I don't want to be contaminated by the 10%.
0: Akkor is, hogyha 90%-ban jó lenne, amit néznék, nem akarom, hogy beszennyezzen a 10%.
1: I have a new mind given to me by Christ.
0: Új elmém van, amit Krisztus adott nekem.
1: It was there was a day in my life after I was converted when God
0: volt egy nap az életemben,
1: and gave me the
0: amikor Isten elvette tőlem a kévágyú elmémet, amin volt, és nekem adta Krisztus tiszta gondolatait, elmélyét. És 40 éve így élek.
1: I don't want to lose that beautiful pure mind.
0: És nem akarom ezt a csodálatos tiszta elmét elveszíteni.
1: So I guard it with great care.
0: Úgyhogy nagyon vigyázok rá.
1: Because I don't want to just start the race, I want to finish the race.
0: Mert nem abba hagyni akarom a versenyt, hanem befejezni.
1: Guard against rebellion.
0: Őrizkedjetek a lázadástól.
1: We talked about Alexander the Coppersmith.
0: Amiről már beszéltünk, Alexander a rézműves esetében.
1: Guard against false doctrine.
0: Őrizkedjetek a hamis tanítástól.
1: Be prepared to share in the reproach of Christ.
0: Legyetek készek arra, hogy osztozzatok Krisztussal a gyalázatában.
1: If you are unashamedly for Jesus, the world is not going to like you.
0: A világ nem fog titeket szeretni, hogyha szégyentelenül, tehát visszafogottság nélkül Jézust követitek.
1: You cannot be popular with the world and also right with God. It's just impossible.
0: Lehetetlen egyszerűen Istennel is jó viszonyban lenni, meg a világnak is tetszeni.
1: Now, coming on, continue to offer the sacrifice of praise.
0: Mutassuk be folyamatosan a dicséret áldozatát.
1: Praise God when you least feel like it.
0: Nem akkor kell dicsérni Istent, amikor kedvünk van hozzá.
1: I've not time to develop this, but these are the crucifix that God loves.
0: Időm erről beszélni részletesen, de Isten az olyan dicsérőket szereti.
1: To praise him when all hell is let loose.
0: Tehát amikor akkor is dicsérjük Istent, hogy elszabadul az egész pokol, amikor nem történik semmi jó, semmi nem működik, minden rosszul megy.
1: To offer to him then the sacrifice of praise continually.
0: Akkor folyamatosan felajánlani neki, bemutatni neki a dicséret áldozatát. Isten szereti ezt a gyümölcsöt. A téli füge ízletesebb a nyárnál. Akkor jön az áttörés.
1: Of practicalities.
0: Tehát itt rengeteg gyakorlati kérdésről van szó ebben a fejezetben.
1: Offer the sacrifice of giving.
0: Adakozzatok, így mutassatok be áldozatot.
1: Obedience and submission.
0: Legyetek engedelmesek és alávetettségben éljetek. Az ima áldozatát is mutassatok be.
1: Final benediction.
0: És utána jön a befejező áldás.
1: Let's just read it and we're going to close.
0: Ezt most elolvassuk és utána befejezzük.
1: 20 and 21.
0: A 20. és 21. vers.
1: And may the God of peace,
0: a békesség Istene pedig,
1: who brought up our Lord Jesus Christ from the dead,
0: aki kihozta a halálból az Úr Jézus Krisztust,
1: that great shepherd of the sheep,
0: aki a juhoknak nagy pásztora,
1: through the blood of the everlasting covenant,
0: örökszövetség vére által,
1: make you complete in every good work,
0: legyen titeket teljessé minden jó cselekedetre,
1: will,
0: hogy tegyétek az ő akaratát,
1: working in you what is well pleasing in his sight.
0: És munkálván ti bennetek, ami kedves ő előtte a Jézus Krisztus által.
1: Through Jesus Christ,
0: to whom be glory, akinek dicsőség örökkön örökké.
1: Amen.
0: Amen.
1: Now, in the last pages of the notes, I've written a conclusion, which I think is
0: a jegyzet utolsó oldalain írtam egy ilyen befejezést, ami azt gondolom, hogy a jelen korban nagyon helytálló.
1: I'm not going to read it, but you can read it.
0: Nem fogom felolvasni, elolvashatjátok otthon.
1: Because I believe that's why this particular message is so relevant.
0: Hogy ezért olyan aktuális ez a bizonyos üzenet.
1: If this teaching becomes utter reality in us and in the churches we represent,
0: ez a tanítás teljes valósággal válik bennünk és az általunk képviselt gyülekezetekben,
1: then the kingdom is going to come with great power.
0: Akkor nagy erővel el fog jönni a királyság.
1: All the demonic powers are going to be cast down.
0: Minden démoni erő levettetik a trónról.
1: And we will reap a harvest like the church has never seen.
0: És olyan aratást fogunk betakarítani, amilyet az egyház még nem látott.
1: And the glory of the latter house in Europe.
0: És Európában a második ház dicsősége sokkal nagyobb lesz, mint az elsőé.
2: Houses Gottes in Europa wird größer sein
1: Think about Germany and what it once was.
0: Gondoljatok Németországra, milyen volt az egykor.
1: What it can be when it becomes even more glorious.
0: És milyen lehet, amikor még dicsőségesebb lesz.
1: And all the other great nations of Europe.
0: És Európa összes többi nagyszerű nemzete.
1: That God can bring them not only back from their backsliding, but to take them to a place where they've never been.
0: Hogyha Isten nem csak az visszaesésből tudja őket visszahozni az eredeti helyükre, hanem tovább tudja őket vinni a teljességig, olyan pontra, ahol még sose voltak.
1: More glorious in Europe than any other part of the world.
0: És a királyság dicsőségesebb lesz Európában, mint a világ bármely más részén.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
2: Elhangzott Ellen Vincent, Melkisédek és a mi dicsőséges papságunk című tanítássorozatának 14. része.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Thank you all very much for this privilege and opportunity.
4: Köszönöm nektek ezt a kiváltságot és lehetőséget.
3: For many, many years, I am the one that sits on the side and whispers in his ear about what he should say.
4: Én vagyok az, aki sok éven át ültem már ő mellette, és suttogtam a fülébe, hogy mit mondjon.
3: It is not always true, but many times true.
4: Ez nem mindig így van, persze, de sokszor.
3: And so, if I can carry this stereotype a little bit further.
4: Tehát, hogyha ezt a hasonlatot kicsit tovább vihetem.
3: As a woman tonight, I'm going to speak to you about emotions.
4: Tehát én, mint nő, ma este szeretnék az érzelmekről beszélni nektek.
3: There's a stereotype that says women are emotional, men are not.
4: Van egy ilyen közhely, amely szerint a nők érzelmibbek, a férfiak viszont nem.
3: It's a lie. Don't believe it.
4: De ez egy hazugság, ne higgyétek el.
3: What I want to share with you tonight is how and why we have emotions.
4: Ma este arról szeretnék beszélni, hogy miért és hogyan vannak érzelmeink.
3: I am a very emotional person.
4: Én egy nagyon érzelmi beállítottságú ember vagyok.
3: I love life with a passion.
4: Én szenvedélyesen szeretem az életet.
3: I have been supernaturally given a family by God.
4: Isten természet fölötti módon adott nekem családot.
3: Rod and I are not able to have natural children.
4: Mert hogy Roddal nem tudunk, nem születhettek fizikailag gyerekeink.
3: That is children by natural birth.
4: Tehát, hogy természetes születéssel nem tudtak gyerekeink születni.
3: But 10 years ago, a young woman lived with us in our home.
4: De 10 évvel ezelőtt egy ifjú hölgy velünk élt az otthonunkban.
3: She was a student and she had come through YWAM, Youth with a Mission.
4: Tehát ő diák volt, és a Youth with a Mission-nál jött hozzánk.
3: She found herself in London and needing a job.
4: És Londonban találta magát, és szüksége volt egy munkára.
3: She had some skills and talents that would fit very well with what we are doing at City Temple.
4: Van néhány olyan készsége és képessége, ami nagyon jól beleillik a mi gyülekezeti tevékenységünkbe.
3: But in order for her to work with us at City Temple, she needed a place to live.
4: De ahhoz, hogy itt a City Temple-ben nálunk dolgozhasson, szüksége volt egy lakóhelyre.
3: And so she moved in with us.
4: Tehát hozzánk költözött.
3: She is from Hong Kong.
4: Hongkongi.
3: And her surname, her family name, was translated Woods.
4: És hogyha lefordítjuk az ő hongkongi családi nevét, akkor Woods, tehát erdőre jön ki mondjuk.
3: And her name literally means in English, little one, Woods.
4: És szó szerint lefordítva az ő teljes neve azt jelenti, hogy kis woods, tehát kis erdők.
3: And very, very, very quickly she began to call us Papa Rod and Mama Karen.
4: És nagyon gyorsan rászokott arra, hogy Rod papának hívja a férjemet, engem pedig Karen mamának.
3: And of course we called her little one.
4: És persze mi őt kicsinek hívtuk.
3: And she went on from our home after about 6 or 8 months.
4: Körülbelül 6-8 hónap múlva elköltözött tőlünk.
3: But she always stayed in contact with us.
4: De mindig kapcsolatban maradt velünk utána is.
3: Sometimes to our puzzlement.
4: Néha nem is értettük.
3: We didn't understand quite why she would stop by and just say, I'm going to have tea with you.
4: Nem is tudtuk, hogy miért van az, hogy néha beugrik hozzánk és közli, hogy nálatok fogok teázni.
3: I have a present for you.
4: Ajándékot hoztam nektek.
3: And it would be something funny, like an aloe vera plant. A strange cactus.
4: Aha, igen, tehát, hogy és ilyen furcsa ajándékokat, meg vicces ajándékokat hozzuk, mondjuk egy kaktuszt.
3: You see, not necessarily the normal thing that you would bring someone.
4: Tehát ezek általában nem ezek az alapajándékok, amiket úgy visz az ember valahova vendégségbe.
3: But she was faithful on Mother's Day and Father's Day to come and visit, or at least to bring greetings to us by phone.
4: És mindig fontos volt neki, hogy anyák napján, meg apák napján, vagy meglátogasson minket egy ajándékkal, vagy legalább telefonon felhívjon minket.
3: And over 10 years, we have had many, many people in and out of our lives.
4: És ugye 10 év alatt nagyon sok ember jött be az életünkbe és ment ki az életünkből.
3: Living in our home, staying in our church, having some kind of crisis or some kind of joy with us.
4: Nálunk laktak, vagy a gyülekezetünkbe jöttek, volt az életünkben valamiféle válsághelyzet, vagy valami öröm.
3: But Sumoy was always faithful, even though sometimes not always present.
4: De ez a hölgy mindig hűséges volt hozzánk, akkor is, ha nem volt ott mindig.
3: And 4 years ago, she met a man called Paul.
4: És 4 évvel ezelőtt találkozott egy Paul nevű emberrel.
3: And she was quite smitten, we thought, although she doesn't think so.
4: Azt gondoljuk, hogy nagyon beleszeretett ebbe az emberbe, no, ő nem gondolta, hogy ez ilyen megcsípte a légy, és akkor beleszeretett, nem így gondolta.
3: She brought him as a friend to meet us.
4: Tehát barátként elhozta hozzánk, hogy találkozzunk vele.
3: And it was at that point in time we already knew that this was the man to be her husband.
4: És akkor mi már tudtuk, hogy ebből az emberből lesz a férje.
3: And over the course of the next year that did happen, and it's a wonderful story, but I won't do that now.
4: Tehát egy éven belül ez meg is valósult, hogy összeházasodtak, gyönyörű történet ez, de most nem mondom el.
3: But as they were preparing for their marriage, they asked us to act as her mother and father for the marriage ceremony.
4: És ahogy közeledett a menyegzőjük napja, megkértek minket, hogy mi legyünk a menyasszonynak, úgymond az apa és anya szerepét mi töltsük be.
3: So as well as being the musician of the wedding, I was the mother of the bride.
4: Tehát azon kívül, hogy én vezettem a zenélést az esküvőn, én voltam a menyasszony anyja is.
3: And here's a little hint. It is difficult to play the piano while you are crying.
4: És ugye, hát ez egy kicsit nehéz ügy volt, mert nehéz sírva zongorázni.
3: So memorize.
4: Úgyhogy tanuljátok meg kívülről a dolgokat.
3: Rod, as well as being the officiate of the ceremony, was the father.
4: És Rod amellett, hogy ő adta össze őket, ő volt az örömapa is.
3: He walked her down the aisle.
4: Ő vezette végig a menyasszonyt ugye a pacsorok között.
3: Kissed her on the cheek.
4: Puszítta meg az arcán.
3: And turned around and did the ceremony.
4: És aztán megfordult és megtartotta az ecsketést.
3: It is one of the deepest and most precious privileges that we have ever been given.
4: Ez az életünknek az egyik legmélységesebb kiváltsága, amit valaha kaptunk.
3: And very quickly they had a son called Micah.
4: Nagyon gyorsan született egy fiúk, akit Micah-nak hívnak.
3: And when he was born, they asked if we would be his grandparents.
4: És már mielőtt megszületett ez a baba, megkérdezték, hogy hajlandók lennénk-e mi a nagyszülei lenni.
3: And it is a very, very joyful and awesome responsibility that we fully take upon ourselves.
4: És ugye nagyon nagy felelősség is, és nagyon nagy öröm is, amit az ember magára vállal nagyszülőként.
3: So as the kingdom of God goes forth, we as parents get to say we were adopted by our daughter.
4: Tehát mi ugye, ahogy halad előre Isten királysága, azt is mondhatnánk, hogy minket szülőként örökbe fogadott a lányunk.
3: Only in the kingdom of God.
4: Ez csak Isten királyságában lehetséges.
3: But this family, now they have 2 sons, Micah and Judah.
4: Tehát most már 2 fiúk van, Micah és Judah, tehát ez a család.
3: Is one of the deepest treasures that I have of my life.
4: Az egyik legnagyobb kincs az életemben.
3: I have the greatest joy and the greatest happiness when I am with my family.
4: A legnagyobb örömet és boldogságot akkor élem át, amikor a családommal vagyok.
3: I am also passionate about music.
4: Szenvedélyesen szeretem a zenét is.
3: I love to sing, I love to play piano, I love to play anything that has strings or you blow across.
4: Én szeretek énekelni, szeretek zongorázni, és szeretek játszani mindenféle hangszeren, amit fújni lehet, vagy aminek billentyűi, húrjai vannak.
3: Have you even been known to pound on things? Hit things, like drums.
4: Tehát, hogy még az ütősöket is.
3: I have also a deep passion and I am very excited about food.
4: Nagyon lelkes vagyok az ennivalóval szemben, és nagyon szenvedélyesen szeretek enni.
3: My husband doesn't come by it unnaturally. He comes by it because I also love food.
4: Tehát a férjem nem magától olyan falánk, hanem csak azért, mert én szeretek enni, csatlakozott.
3: As we travel about, I love to have new flavors on my tongue.
4: Ahogy utazgatunk a világban, nagyon szeretek új ízeket kóstolni.
3: New methods and processes for cooking.
4: Új főzési módszereket ellesni.
3: Each time someone comes to live in our community at City Temple, I ask them to teach me a dish from their culture.
4: valahányszor egy másik kultúrából csatlakozik valaki a gyülekezetünkbe, mindig megkérem, hogy tanítson meg valaminek a megfőzésére.
3: So I have one Brazilian dish.
4: Tehát tudok egy brazil ételt.
3: One Malaysian dish.
4: Tudok egy malajziait.
3: One Hungarian dish.
4: És tudok egy magyart is.
3: I learned one dish to cook for a wedding.
4: Megtanultam egy ilyen ételt, amikor egy menyegzőre főztem.
3: I have one or some more Chinese dishes.
4: Tudok néhány kínai ételt készíteni.
3: I have one African dish.
4: Egy afrikai ételt is tudok.
3: So I collect these, and it is one of my happiest times when I get to share food across the table with someone in my congregation.
4: Tehát nagyon szeretem gyűjtögetni a recepteket, és az egyik legnagyobb örömöm az, amikor asztaltársaságnak ételt szolgálhatok fel, mondjuk a gyülekezeti tagoknak.
3: It's easy to talk about our joyful emotions.
4: Nagyon könnyű az örömteli érzelmeinkről beszélnünk.
3: Nobody would ever tell us that it's bad to have emotions.
4: Soha senki nem mondaná azt nekünk, hogy rossz dolog, ha érzelmeink vannak.
3: But if I told you that negative emotions are also a good thing, you might be surprised.
4: De azon lehet, hogy meglepődnétek, ha azt mondanám, hogy a negatív érzelmek is jó dolgok.
3: As joyful as I am about having a family is the same kind of anger that rises in me when families are abused.
4: Amilyen nagy örömet jelent nekem, hogy családom van, ugyanolyan haragos tudok lenni, amikor azt látom, hogy családi bántalmazások történnek.
3: As joyful as I am when I share food with my friends, it is as angry as I get when I see consumption and waste all around the world.
4: Amilyen örömet jelent nekem, hogy barátaimnak ételt adhatok, amikor vendégségbe jönnek, ugyanolyan haragos vagyok amiatt a pazarlás miatt és túlzott fogyasztás miatt, amit látok a világban.
3: Both these positive emotions and negative emotions are from God.
4: És ilyen módon a jó, a pozitív és a negatív érzelmek is Istentől vannak.
3: Now, I don't have to give you instruction about what to do with joyful emotions.
4: Arról nem kell, hogy tanítást adjak nektek, hogy mit kezdjetek az örömteli érzelmeitekkel.
3: But dealing with negative emotions is one of the primary skills that we learn as we mature as Christians.
4: De a keresztény érlelődésnek az egyik fontos szakasza vagy lépése, területe az, amikor megtanuljuk feldolgozni a negatív érzelmeket.
3: I would like to read some scripture, if that's okay.
4: Szeretnék a Bibliából olvasni.
3: 1 Peter.
4: Az 1 Péter.
3: Chapter 2.
4: Második rész.
3: Verses 1 through 25.
4: Az első 23 verset.
3: Do you mind just to read it out for
4: me? Okay. 1 Peter 2.
3: Yes.
4: Tehát akkor olvassuk. Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást, mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Mivel, hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Akihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becseskőhöz, ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Azért van meg az írásban, ímé szegletkövet teszek Sionban, amely kiválasztott, becses, és aki hisz abban, meg nem szégyenül. Tisztesség azért néktek, akik hisztek, az engedetleneknek pedig a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szegletnek fejévé, és megütközésnek kövévé, s botránkozásnak sziklájává. Akik engedetlenek lévén megütköznek az igében, amire rendeltettek is. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmet kaptatok. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket. Tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a szellem ellen vitézkednek. Magatokat a pogányok közt jól viselvén, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a jó cselekedetekből, ha látják azokat, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek az Úrért, akár királynak, mint feljebbvalónak, akár helytartónak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére, a jól cselekvőknek pedig dicsérésére. Mert úgy van az Isten akarata, hogy jót cselekedvén elnémítsátok a balgatag emberek tudatlanságát. Mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság, a gonoszság palástja, hanem mint Istennek szolgái. Mindenkit tiszteljetek, az atyafiúságot szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. A cselédek teljes félelemmel engedelmeskedjenek az uraknak, nem csak a jóknak és kíméleteseknek, de a szívteleneknek is. Mert az kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződéséért tűr keserűségeket méltatlanul szenvedvén. Mert micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arcul veletve tűrtök. De ha jót cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ez kedves dolog Istennél. Mert arra hivattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett értetek, nektek példát hagyva, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott. Aki szidalmazván viszont nem szidalmazott, szenvedve nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. 25-ig? Oh, I'm sorry. Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek a sebeivel gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához.
3: I want to share just a few things about emotions, and then I'm going to bring it back to what the scripture has said.
4: Na, néhány dolgot még szeretnék az érzelmekről mondani, és utána visszatérek ennek a fejezetnek az üzenetéhez.
3: First of all, we cannot directly control how we feel.
4: Először is, mi közvetlenül nem tudjuk irányítani azt, hogy mit érzünk.
3: Emotions are the same as autonomic responses in our body.
4: Az érzelmek ugyanolyan automatikus reakciók, mint más reflexek a testünkben.
3: In your body, you cannot stop blinking.
4: Fizikailag nem tudod megakadályozni magad abban, hogy pislogj.
3: You cannot stop breathing.
4: Nem tudod abba hagyni a lélegzést.
3: You don't directly control your heartbeat.
4: Közvetlenül nem tudod befolyásolni a szívműködésedet, szívverésedet.
3: In this same way, emotions will come upon us in our spiritual being.
4: Ugyanúgy a szellemi lényünkben jönnek az érzelmek.
3: We automatically will feel anger.
4: Automatikusan válunk haragossá valami miatt.
3: Or we will feel anxiety or anxiousness.
4: Vagy érzünk szorongást, aggodalmat.
3: Or we will feel sorrow.
4: Vagy a bánat is úgy magától jön föl bennünk.
3: These automatically come upon us, and they are there to demonstrate that we need to pay attention to something.
4: Automatikusan jönnek fel bennünk az érzelmek, és azt mondják, azt üzenik nekünk, hogy oda kell figyelnünk valamire.
3: Having emotions is not sinful.
4: Nem bűn, ha érzelmeink vannak.
3: Just because I feel angry does not mean that I have sinned.
4: Csak azáltal, hogy haragot érzek, ezzel még nem vétkeztem.
3: God would not tell us to do something that is an impossibility.
4: Isten nem parancsol nekünk olyat, ami lehetetlen.
3: Scripture says, be angry, but do not sin.
4: A Biblia azt mondja, hogy ám haragudjatok, de ne vétkezzetek.
3: So simply by feeling an emotion does not mean that we have sinned.
4: Tehát csak az, hogy egy érzelem feljött bennünk, még nem jelenti azt, hogy vétkeztünk.
3: Feeling this emotion only demonstrates that something is not right.
4: A Az érzelem csak arra hívja fel a figyelmet, hogy valami nincs rendben.
3: If I feel angry, it is like a red light coming on the front of my car dashboard.
4: Hogyha haragot érzek, ez olyan, mint hogyha egy lámpa kigyulladna az autómnak a műszerfalán.
3: I can do three things to that red light when it comes on.
4: Hogyha kigyullad egy mondjuk egy piros lámpa, ezzel három dolgot tehetek.
3: I could smash the dashboard.
4: Mondjuk összetöröm a lámpát a műszerfalon.
3: There would be no more light.
4: És akkor nem lesz piros fény.
3: I could ignore the light. Just pretend that it is not there.
4: Vagy figyelmen kívül hagyhatom a piros lámpát, úgy teszek, mintha nem lenne ott.
3: Both of those choices will not take care of the problem in my car.
4: Az autóm problémáját e két reakció egyike sem oldja meg.
3: But if I acknowledge that there is a red light on my dashboard and take care of it,
4: de hogyha elismerem, hogy tényleg világít egy piros lámpa a műszerfalon, és foglalkozom a problémával,
3: then my car will continue to run,
4: akkor az autóm tovább fog működni,
3: and I will move forward.
4: És haladok előre.
3: So in the same way, I must acknowledge that I have emotions.
4: Ugyanilyen módon el kell ismernem, hogy vannak érzéseim.
3: I should not cover them up.
4: Nem szabad elfedni őket.
3: Or ignore them.
4: Nem szabad figyelmen kívül hagyni őket.
3: And it is equally not good to go into a rage because I have an emotion.
4: És az sem helyes, hogyha dükitörést adunk elő azért, mert van egy érzésünk.
3: So, if we have these emotions,
4: tehát ha ilyen érzéseink vannak,
3: but they are not sinful, but from God,
4: és Istentől vannak, tehát nem bűnösök,
3: what can I do so that they do not control me?
4: Mit tehetek, hogy ne irányítsák az életemet?
3: I believe that this is one of the signs of maturity that we deal with our emotions in a proper manner.
4: Én azt gondolom, hogy az érettségnek az egyik jele az, hogyha a megfelelő módon tudjuk feldolgozni az érzéseinket.
3: I'm going to reread verse 15 from that passage.
4: A 15. verset újra olvasom ebből a szakaszból.
3: This is the will of God that by doing good you should put to silence the ignorance of foolish people.
4: Mert úgy van az Isten akarata, hogy jót cselekedvén elnémítsátok a balgatag emberek tudatlanságát.
3: In this situation, doing good is dealing well with our emotions.
4: Ebben a helyzetben a jó cselekvés azt jelenti, hogy helyesen bánunk az érzelmeinkkel.
3: Verse 16 says, living as people who are free, not using our freedom to cover up for evil.
4: A 16. vers azt mondja, mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság, a gonoszság palástja.
3: So at the beginning I said it was a risk to be stereotypical that a woman should speak with about emotions.
4: Azt mondtam az elején, ugye, hogy eléggé közhely az, hogy ha a nő beszél az érzelmekről, az veszélyes.
3: But actually, expressing our emotions is a very important part of dealing with our emotions.
4: De valójában az érzelmek kifejezése az egy fontos eleme, része az érzelmek feldolgozásának.
3: The first step that we wanted to deal with when we are looking at our emotions is to identify what we are actually feeling.
4: Az első lépés az érzelmekkel való foglalkozásban az, hogy azonosítjuk, hogy valójában mit is érzünk.
3: If we can give a specific name to the feeling that we have on our inside, it is a first step in dealing properly with that feeling.
4: Egy adott érzéssel való foglalkozásban, a helyes foglalkozásban az első lépés az, hogyha meg tudjuk nevezni, hogy mi is az, ami bennünk érzésként feljött.
3: It also helps us to diagnose what is wrong or what needs to be attended to.
4: Abban is segít ez, hogy diagnosztizálni tudjuk, hogy mi a probléma velünk, mivel kell foglalkoznunk.
3: Very often our negative emotions can be put into one of three categories.
4: Nagyon sokszor a negatív érzelmeinket három kategória egyikébe lehet besorolni.
3: A blocked goal or expectation leads us to a place of anger.
4: Hogyha valamilyen elvárásunk nem sikerül, annak valami útját állja, akkor ez haragot kelt bennünk.
3: When we are angry, we expected one thing to happen and another thing to happen.
4: Haragossá azért válunk, mert valamire számítottunk és valami más történt.
3: For example.
4: Például.
3: On Sunday morning, I want to leave the house at 8:45.
4: Vasárnap reggel 3:49-kor akarok kilépni a házból.
3: But a small child needs a nappy change.
4: De a kisgyerekemnek ki kell cserélni a pelenkáját.
3: And it will not be good in a car without a nappy change.
4: És az autóban nem lenne túl jó levegő a tisztába tevés nélkül.
3: So the emotion that rises up inside of me initially is anger.
4: Tehát először a harag támad fel bennem.
3: And if I expressed that anger, then it would seem as though making a dirty nappy as a child is wrong.
4: És hogyha ki is fejezném ezt a haragomat, akkor a gyerek ebből azt szűrné le, hogy helytelen dolog becsinálni.
3: But actually what that anger is demonstrating to me is that my goal of leaving the house has been thwarted.
4: Pedig igazából én azért haragszom, mert nem tudtam abban a percben elmenni otthonról, amikor akartam.
3: Why is that important?
4: Miért fontos ez?
3: So that I can deal correctly in that situation.
4: Mert ennek segítségével tudom jól kezelni ezt a helyzetet.
3: So the situation only calls for a nappy change.
4: Tehát a helyzet csak azt követeli, hogy tegyem tisztába a gyereket.
3: Not for harsh discipline because a nappy is dirty.
4: Nem pedig az kell csinálni, hogy keményen megfenyítem azért, mert bepiszkolta magát.
3: Now that's just a very small example.
4: Ez persze csak egy nagyon kicsi példa.
3: But sometimes we feel anxiety or confusion about a situation.
4: De néha szorongást vagy zűrzavart érzünk egy helyzetben.
3: This quite often demonstrates that our goal or our expectation is unclear.
4: Ez általában azt jelenti, hogy a célunk vagy az elvárásunk bizonytalan.
3: We quite often have this confusion or anxiety rise up when we are uncertain of what is going to happen.
4: Sokszor akkor támad bennünk zűrzavar vagy szorongás, amikor nem tudjuk, hogy mi fog egy helyzetben történni.
3: For example, standing before people.
4: Például kiállni emberek elé.
3: Bringing a word of prophecy.
4: Elmondani egy proféciát.
3: Or a teaching.
4: Vagy egy tanítást.
3: Or even a prayer or word of encouragement.
4: Vagy akár egy bátorítást vagy egy imát.
3: Can sometimes make anxiety or confusion rise up inside of us.
4: Néha ettől is már szorongás vagy zűrzavar támad bennünk.
3: Because we don't know the end result of what our word is going to be.
4: Mert nem tudjuk előre, hogy milyen eredménnyel fog járni, amit elmondunk.
3: And so what we have to do is acknowledge that that feeling is there.
4: Tehát először is fel kell ismernünk, hogy ez az érzés ott van.
3: But go ahead and do it anyway.
4: De akkor is meg kell tennünk, amit meg kell tennünk.
3: Which leads to the next part of dealing with our emotions.
4: Ez az érzelmeinkkel való foglalkozás következő lépéséhez vezet.
3: After we have actually identified what is our emotion,
4: miután valóban felismertük, megneveztük az érzésünket,
3: we need to begin asking questions about that emotion.
4: El kell kezdenünk kérdéseket feltenni arról az érzésről.
3: Why do I feel this way?
4: Miért érzem ezt?
3: What was the goal or expectation?
4: Mi volt a célom vagy az elvárásom eredetileg?
3: Was my goal blocked or unclear or unrealistic?
4: Nem volt világos, hogy mi a célom, nem volt reális a célom, vagy akadályozta valami az elérését.
3: Was it unattainable?
4: Elérhetetlen volt ez a cél.
3: Who fell short because I felt this emotion?
4: Kinek okozott kárt, hogy én ezt éreztem?
3: Another way to say that, was somebody at fault?
4: Más szóval, ez valakinek a hibája?
3: And the last question that I might always ask is, what do I believe about myself, or others, or even God in this situation?
4: És az utolsó kérdés, amit felszoktam tenni magamnak ilyenkor az, hogy mit hiszek el magamról, másokról, vagy Istenről ebben a helyzetben.
3: Automatically, when I take a step back from my emotion and analyze it,
4: Amikor az érzelmemtől picit így elvonatkoztatom magam és elkezdem elemezni, akkor általában
3: I can disseminate that emotion.
4: Meg is tudom szüntetni.
3: I can take the time to react in a mature way.
4: Rá tudom szánni az időt arra, hogy érett módon reagáljak az érzésemre.
3: And when I take that tiniest step back from the emotion,
4: és amikor a legkisebbet is hátrább lépem, tehát elvonatkoztatom magam az érzelemtől,
3: I am able to deal with it as a mature person.
4: Akkor képes vagyok érett emberként feldolgozni.
3: In Psalm 63, David says he was a brute beast before the people and before the Lord.
4: A 63. Zsoltárban azt mondja Dávid önmagáról, hogy egy oktalan állat volt a nép és Isten előtt.
3: He was giving in and allowing the emotion to control his behavior.
4: Kilazított és engedte, hogy az érzelme irányítsa a viselkedését.
3: Rather than truth to determine his behavior.
4: Ahelyett, hogy az igazság határozta volna meg a viselkedését.
3: This is how we deal with our emotions, with truth.
4: Így kell elbánnunk az érzelmeinkkel, az igazsággal.
3: If we allow an emotional reaction just to go forth,
4: ha engedjük, hogy pusztán érzelemből reagáljunk valamire,
3: then our actions in response to the emotion becomes the sin.
4: Akkor az érzelem alapján való cselekedetünk válik bűnné.
3: So this emotion is not the sin, but how we choose to react can become the sin.
4: Tehát nem az érzés a bűn, hanem az, hogy milyen cselekedetet választunk az érzés hatására, az válhat bűnné.
3: But I am so thankful to God because he has given us the way to deal with this.
4: De nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy ő megadta nekünk a módot arra, hogy feldolgozzuk az érzéseinket.
3: I will say this again. He does not demand something of us that is unattainable.
4: Újra mondom, hogy Isten nem követel tőlünk olyat, ami megvalósíthatatlan.
3: He does not require of us something that we cannot do.
4: Nem követel tőlünk olyat, amit nem tudunk megtenni.
3: He has given us all things that we need for this godly life.
4: Minden szükségeset megadott nekünk az Isten szerinti élethez.
3: He has given us a spirit of sound mind.
4: Nekünk adta a józan ész szellemét.
3: So we can have emotions, but deal with them in the appropriate way.
4: Tehát lehetnek érzéseink, érzelmeink, de bánjunk el velük, vagy dolgozzuk fel őket a megfelelő módon.
3: So after we have actually given a label to our emotions,
4: tehát miután már címkét tudtunk ragasztani az érzelmünkre,
3: and we have done a quick analysis,
4: és gyorsan kielemeztük,
3: then comes the action.
4: Utána jön a cselekedet.
3: What are we going to do in the face of this negative emotion?
4: Mit teszünk ezzel a negatív érzelemmel?
3: Well, here is what I would suggest.
4: Én a következőt javaslom.
3: Take responsibility where it is your responsibility.
4: Vállaljuk a felelősséget, ha mi vagyunk a felelősek.
3: And release what is not your responsibility.
4: És engedjük el azt, ami nem a mi felelősségünk.
3: So, remember that little question that we asked?
4: Tehát emlékeztek még a kis kérdésünkre, amit feltettünk?
3: Who fell short?
4: Tehát ki hibázott?
3: Or whose fault was it?
4: Tehát kinek a hibája az, hogy ez történt, ez az érzés például?
3: If it is you that has fallen short, if it is you that has sinned, if it is you that has made the mistake, repent.
4: Ha te hibáztál, vagy te vétkeztél, akkor térj meg.
3: It is that easy.
4: Ennyire egyszerű.
3: It is so difficult in the eyes of the world to say I was wrong.
4: A világ azt gondolja, hogy nagyon nehéz azt mondani, hogy hibáztam.
3: We are told that to say we have made a mistake is weakness.
4: Arra tanítanak minket, hogy ha elismerjük, hogy hibáztunk, akkor ez gyengeség.
3: We are told in business and in politics never admit guilt.
4: Azt tanítják a politikai életben és az üzleti életben is, hogy soha ne ismerd el, hogyha vétkes vagy.
3: But the kingdom of God has turned everything upside down.
4: De Isten királysága mindent a feje tetejére állított.
3: It is the first thing that we go to when we have gone wrong, to say, I was wrong.
4: Amikor rosszul cselekedtünk, akkor ez az első dolgunk, hogy elismerjük, hogy rosszul tettem.
3: And the reality is that we are already forgiven for all that we have done.
4: És az a valóság, hogy már bocsánatot kaptunk mindenre, amit elkövettünk.
3: And so this is why we go first to repentance.
4: És ezért az az első dolgunk, hogy megtérünk.
3: It is the gift of Jesus to us that we can say, I was wrong, I'm sorry.
4: Jézus ajándéka a számunkra az, hogy képesek vagyunk azt mondani, hogy tévedtem, bocsáss meg.
3: Jesus says, I know, you were wrong.
4: Jézus azt mondja, én tudom, hogy tévedtél.
3: It is agreeing with what the Word of God says when we say, I was wrong.
4: Amikor azt mondjuk, hogy rosszul cselekedtünk, akkor Isten beszédével értünk egyet ezzel.
3: But the good news is there's no condemnation when we say I was wrong.
4: De az a jó hír, hogy nem kárhoztatás alá esünk, amikor elismerjük, hogy rosszat tettünk.
3: Jesus has already forgiven us everything that we have done or will do.
4: Jézus már megbocsátott nekünk mindent, amit valaha elkövettünk, vagy amit tenni fogunk.
3: And so when we ask that question, who fell short, and it was us. We repent.
4: Tehát amikor feltesszük a kérdést, hogy ki hibázott, és az a válasz rá, hogy mi, akkor azonnal meg kell térni.
3: The first verse of chapter 2 in 1 Peter says, put away therefore all malice, all deceit, all hypocrisy, all envy.
4: Azt mondja az első vers itt az 1 Péter 2-ben, hogy levetve azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást.
3: These are the words that describe what happens when we refuse to repent in our sin.
4: Ezek a szavak írják le azt, hogy mi történik, amikor nem vagyunk hajlandók megtérni a bűnünkből.
3: These describe the things that we will do if we react poorly to our emotions.
4: Ezek mondják el, hogy mit fogunk tenni, hogyha rosszul reagálunk az érzelmeinkre.
3: And so thanks to God, we can put them away through repentance.
4: Hála Istennek, megtérés által le tudjuk vetkőzni ezeket.
3: So what do we do though if we are not the ones who have fallen short, but it is someone else's fault that we feel this emotion?
4: De mi történik akkor, hogyha nem mi hibáztunk, hanem valaki másnak a hibája, bűne az, hogy mi ilyen érzést érzünk?
3: This is forgiveness.
4: Erre a válasz a megbocsátás.
3: In the same way that we have received forgiveness from Jesus.
4: Ugyanúgy, ahogy Jézus megbocsátott nekünk,
3: we extend forgiveness.
4: Mi is megbocsátunk.
3: And here's the funny thing about the kingdom of God.
4: És itt egy érdekes dolog Isten királyságával kapcsolatban.
3: This forgiveness really has nothing to do with the other person.
4: Ennek a megbocsátásnak igazán semmi köze a másik emberhez.
3: This forgiveness is for our freedom.
4: Ez a megbocsátás minket tesz szabaddá.
3: So that we will not be put down by this malice, by this anger, by this envy, this deceit.
4: Hogy ne tudjon minket leterhelni és lenyomni ez a bizonyos álnokság, képmutatás, irigykedés és rossz indulat.
3: Even though the person might have not sinned that caused your emotion.
4: Akkor is, hogyha a másik ember valójában nem követett el bűnt, ami miatt te ezt az érzést érzed.
3: Forgiveness still works.
4: Akkor is működik a megbocsátás.
3: Because it's about us releasing our negative emotions.
4: Mert ezáltal mi engedjük el a saját negatív érzelmeinket.
3: We have a little pattern of forgiveness that we teach quite often, even to little children.
4: Van egy ilyen mintánk a megbocsátás folyamatára, amit tanítani szoktunk akár kisgyerekeknek is.
3: It goes like this. I choose to forgive.
4: Ez így szól, úgy döntök, hogy megbocsátok.
3: For whatever it is.
4: Tehát, hogy megbocsátom ezt, és elmondjuk, mit bocsátunk meg a másiknak.
3: And now here's the important part.
4: És most jön a fontos rész.
3: Because it made me feel whatever it made you feel.
4: Mert ettől én ezt kezdtem el érezni, és elmondjuk, hogy milyen érzésünk támad.
3: This is why forgiveness deals with these negative emotions.
4: Ezért tud elbánni a megbocsátás a negatív érzelmekkel.
3: I am releasing what I am feeling to God.
4: Ezt, amit érzek, odaadom Istennek.
3: Because he is the one who can perfectly deal with the situation.
4: Mert ő az, aki tökéletesen tud foglalkozni ezzel a helyzettel.
3: So, I'm going to go back to that silly example about a dirty nappy.
4: Tehát akkor visszatérek a becsinált gyerek buta példájához.
3: Lord, I'm angry.
4: Uram, haragszom.
3: I am angry that my goal has been thwarted.
4: Haragszom azért, mert nem tudtam elérni a célomat.
3: I wanted to leave at 8:45 for church.
4: 3:49-kor akartam elindulni a gyülekezetbe.
3: But now I have a dirty nappy.
4: De most itt van egy piszkos pelenka.
3: And so quickly I go through my checklist.
4: Úgyhogy gyorsan ellenőrzést végzek a fejemben.
3: Why am I feeling this?
4: Miért érzem ezt?
3: My goal is blocked.
4: Mert a célomat nem értem el.
3: Who is at fault?
4: Kinek a hibája?
3: The kid with the dirty nappy.
4: Hát a gyereké, mert ő csinált be.
3: What should I do about it?
4: Mit kell kezdenem ezzel?
3: I'm still angry while I'm changing this nappy.
4: Miközben tisztába teszem a gyereket, még mindig haragszom.
3: Here's what I do.
4: És a következőt teszem.
3: Lord, I choose to forgive this little one for a dirty nappy.
4: Uram, úgy döntök, hogy megbocsátok ennek a babának azért, hogy becsinált.
3: For blocking my goal of leaving at 8:45.
4: És így megakadályozott abban, hogy elmenjek 3:49-kor.
3: For keeping me from holding to my precious time.
4: És megakadályozott abban, hogy az én értékes időzítésemet betartsam.
3: It has made me feel angry.
4: Ettől haragos lettem.
3: It has made me feel hurried.
4: Úgy éreztem, hogy kapkodnom kell.
3: It has made me feel uncomfortable.
4: Tehát kényelmetlenül érzem magam ettől.
3: I release these feelings to you.
4: De átadom neked ezeket az érzéseket.
3: And I choose to bless this little one.
4: És úgy döntök, hogy megáldom ezt a kis babát.
3: Now, this has disseminated all of my anger.
4: Ettől az összes haragom elmúlt már.
3: Because you cannot be angry and be blessing out of the same mouth.
4: Mert hogy ugyanabból a szájból nem tudsz egyszerre haragudni meg áldani.
3: I've tried. It doesn't come out as a blessing.
4: Én már próbáltam, de akkor nem áldás jön ki.
3: It comes out as a curse.
4: Hanem átok inkább.
3: I choose to. That's not nice. And so until I have released those negative emotions to God.
4: Tehát amíg át nem adtam Istennek ezeket a negatív érzéseket,
3: I can't bless that little one.
4: Addig nem tudom a kisbabát megáldani.
3: But when I know that I can honestly and from my heart bless that little one,
4: de amikor már tudom, hogy őszintén és szívből meg tudom áldani a kisbabát,
3: I have done the work of forgiveness.
4: Akkor már befejeztem a megbocsátás munkáját.
3: Now, I have used a very silly and small example.
4: Egy kis buta példát fogok használni.
3: But this is also the same process that you will use in larger situations.
4: De ugyanezt a módszert kell használni nagyobb, jelentősebb helyzetekben is.
3: Lord, I am angry that I have been passed over for that promotion.
4: Uram, haragszom azért, hogy nem kaptam meg ezt az előléptetést.
3: I am angry at my coworker who has been here 6 months.
4: Haragszom a munkatársamra, aki fél éve van itt.
3: And I have been here for 2 years.
4: Én meg már 2 éve.
3: I acknowledge that I am angry.
4: Elismerem, hogy haragszom.
3: I choose to forgive my boss.
4: Úgy döntök, hogy megbocsátok a főnökömnek.
3: For passing me over again.
4: Amiért megint kihagyott engem.
3: Because it has made me feel less capable.
4: Mert ettől úgy érzem, hogy én nem vagyok annyira alkalmas a munkára.
3: But I choose to bless my boss.
4: De úgy döntök, hogy megáldom a főnökömet.
3: And I choose to bless that coworker who received that position.
4: És megáldom azt a kollégámat is, akit előléptettek.
3: Now all of that, as a mature Christian, and as you practice it, will become more and more and more natural.
4: Ahogy érlelődsz keresztényként, és ahogy egyre többet gyakorlod ezt, egyre természetesebben fog jönni belőled.
3: You will begin to analyze your emotions.
4: Elkezded majd elemezni az érzéseidet.
3: And I can tell you this, you will thank God for negative emotions.
4: És már most elmondom nektek, hogy hálásak lesztek Istennek a negatív érzelmekért.
3: Because they are a pathway to peace.
4: Mert ezek a békességhez vezető utak.
3: And joy.
4: És az örömhöz vezető.
3: And righteousness for your heart.
4: És az igaz lelkűséghez vezető utak a te szíved számára.
3: And through that process you are giving God the privilege and the space to speak to you.
4: És ezáltal Istennek megadod a lehetőséget arra, hogy szóljon hozzád, tere lesz ahhoz, hogy szóljon hozzád.
3: In that example about forgiving a coworker and a boss,
4: ebben a példában, ahol meg kell bocsátani a kollégának meg a főnöknek,
3: I can also reflect on my own work.
4: A saját munkámra is vonatkozik ez.
3: And perhaps the purposes and reasons why I was passed over.
4: És talán azok az okok is kiderülnek, amiért nem én kaptam az előléptetést.
3: And so I can ask God for forgiveness and set my wrongs right.
4: És ilyenkor bocsánatot kérhetek Istentől, és a saját téves vagy rossz hozzáállásomat, cselekedeteimet is helyre rakhatom.
3: Now the last thing that we do with our emotions.
4: Az utolsó dolog, amit teszünk az érzelmeinkkel,
3: when we are dealing with them is we check them against the truth of God's word.
4: Ami miközben foglalkozunk velük, az az, hogy Isten beszédének a tükrében vizsgáljuk meg őket.
3: If what we believe does not reflect truth,
4: hogyha amit hiszünk, az nem tükrözi az igazságot,
3: then what we feel will not reflect reality.
4: Akkor amit teszünk és érzünk, az nem fogja tükrözni a valóságot.
3: I'm going to say that all together again.
4: Tehát újra elmondom az egészet.
3: If what we believe does not reflect truth, then what we feel does not reflect reality.
4: Hogyha amit hiszünk nem tükrözi az igazságot, akkor amit érzünk, az nem fogja tükrözni a valóságot.
3: Quite often, if we are at the mercy of our negative emotions,
4: gyakran, amikor ki vagyunk szolgáltatva a negatív érzéseinknek,
3: we begin to believe lies about our people around us,
4: akkor elkezdünk hazugságokat elhinni a körülöttünk levő emberekről,
3: about our own selves,
4: önmagunkról,
3: and about God.
4: És Istenről is.
3: If I get angry again and again and again and I do not deal with it,
4: hogyha sokszor és ismételten haragra gerjedek és nem foglalkozom ezzel,
3: I could begin to believe that God doesn't care.
4: Akkor elkezdhetem azt hinni, hogy Isten nem törődik ezzel, nem foglalkozik vele.
3: I could begin to believe that God is not powerful enough to deal with my situation.
4: Akkor elkezdhetem azt hinni, hogy Isten nem elég erős ahhoz, hogy a helyzetemet megoldja.
3: I could begin to become hopeless because I can't seem to move beyond this sin issue.
4: Reménytelenné válhatok, mert úgy tűnik, hogy nem tudok túllépni ezen a bűn problémán.
3: But if I step back and I begin to use these questions of analysis,
4: de hogyha elvonatkoztatom magam és ezeket az elemző kérdéseket felteszem,
3: and I begin to act in repentance and forgiveness,
4: és elkezdek megtérni és megbocsátani,
3: I give space to God to correct my feelings and my thoughts.
4: Akkor teret adok Istennek arra, hogy helyre igazítsa az érzelmeimet és a gondolataimat.
3: I can repent of the lie that God is not able to deal with my situation.
4: És akkor megtérhetek abból a hazugságból, hogy Isten nem képes a helyzetemet megoldani.
3: Because he has already given me the commission to deal with it.
4: Mert ő megbízott már engem azzal, hogy foglalkozzak vele.
3: I can discredit the lie that I am an angry and uncontrollable person.
4: Le tudok számolni azzal a hazugsággal, hogy én egy haragos ember vagyok, aki nem tud uralkodni magán.
3: Because I can feel angry, but no longer have to act angry.
4: Mert továbbra is érezhetek haragot, de nem kell haragosan reagálnom és cselekednem.
3: We in effect must renew our minds.
4: Tehát lényegileg meg kell újítanunk az elménket.
3: We must believe what the word of God says about us.
4: Hinnünk kell azt, amit Isten beszéde mond rólunk.
3: This is our spiritual warfare against the negative emotions and the pattern of negative living that they bring.
4: Ez a mi szellemi harcunk a negatív érzelmek ellen és a negatív életmód ellen, amit ezek magukkal hoznak.
3: We have the confidence to come to God.
4: Bizalommal mehetünk Istenhez.
3: We have the confidence to use the tools and the gifts that he has given to us.
4: Bizalommal használhatjuk azokat az eszközöket és ajándékokat, amiket adott nekünk.
3: Particularly forgiveness and repentance.
4: Különösen a megtérést és a megbocsátást.
3: Because of who he says we are.
4: Amiatt, amit ő mond arról, hogy mi kik vagyunk.
3: In verse 9 in this passage, he says this about us.
4: Ebben a részben, a 9. versben a következőt mondja rólunk.
3: We are a chosen race.
4: Választott nemzetség vagyunk.
3: Chosen by God.
4: Isten választott minket.
3: A royal priesthood.
4: Királyi papság vagyunk.
3: We are the priests that get to have intimate relation with the Father.
4: Mi vagyunk azok a papok, akiknek lehet meghitt kapcsolatuk az Atyával.
3: We are part of the holy nation of God.
4: Tagjai vagyunk Isten szent nemzetének.
3: We are set apart and completely acceptable to God.
4: Isten számára elkülönítettek vagyunk, és ő teljesen elfogad minket.
3: We are people of God's possession.
4: Isten tulajdona vagyunk, mint nép.
3: And the reason that we are all of these things, why has God made us this?
4: És mindezt elolvasva, miért tett minket ilyenné Isten?
3: So that we may proclaim the excellencies of him who called us.
4: Hogy hirdethessük annak hatalmas dolgait, aki elhívott minket.
3: You see, when we deal properly with our emotions,
4: tudjátok, amikor megfelelően kezeljük az érzelmeinket,
3: we set aside all of those things that would hinder our intimacy with the Father.
4: Akkor ezzel félretesszük minden olyan dolgot, ami gátolhatná az Atyával való meghitt kapcsolatunkat.
3: We set aside all of those things that would interrupt our relationships with others.
4: És félretesszük mindazokat a dolgokat, amelyek megszakíthatnák a kapcsolatunkat másokkal.
3: And we move from the place of darkness into his marvelous light.
4: És a sötétségből átlépünk az ő csodálatos világosságába.
3: So this is what I want to leave you with.
4: Ezzel szeretnék.
3: Holy nation of God.
4: Tagjai vagyunk Isten szent nemzetének.
3: We are set apart and completely acceptable to God.
4: Isten számára elkülönítettek vagyunk, és ő teljesen elfogad minket.
3: We are people of God's possession.
4: Isten tulajdona vagyunk, mint nép.
3: And the reason that we are all of these things, why has God made us this?
4: És mindezt elolvasva, miért tett minket ilyenné Isten?
3: So that we may proclaim the excellencies of him who called us.
4: Hogy hirdethessük annak hatalmas dolgait, aki elhívott minket.
3: You see, when we deal properly with our emotions,
4: tudjátok, amikor megfelelően kezeljük az érzelmeinket,
3: we set aside all of those things that would hinder our intimacy with the Father.
4: Akkor ezzel félretesszük minden olyan dolgot, ami gátolhatná az Atyával való meghitt kapcsolatunkat.
3: We set aside all of those things that would interrupt our relationships with others.
4: És félretesszük mindazokat a dolgokat, amelyek megszakíthatnák a kapcsolatunkat másokkal.
3: And we move from the place of darkness into his marvelous light.
4: És a sötétségből átlépünk az ő csodálatos világosságába.
3: So this is what I want

0: amikor megfelelően kezeljük az érzelmeinket.
1: We set aside all of those things that would hinder our intimacy with the Father.
0: Akkor ezzel félretesszük minden olyan dolgot, ami gátolhatná az Atyával való meghitt kapcsolatunkat.
1: We set aside all of those things that would interrupt our relationships with others.
0: És félretesszük mindazokat a dolgokat, amelyek megszakíthatnák a kapcsolatunkat másokkal.
1: And we move from the place of darkness into His marvelous light.
0: És a sötétségből átlépünk az ő csodálatos világosságába.
1: So this is what I want to leave you with.
0: Tehát ezzel szeretnélek itt hagyni titeket.
1: I want you to desire to rejoice in those negative emotions.
0: Szeretném, ha úgy döntenétek, hogy örülni fogtok a negatív érzelmeknek.
1: Are you angry?
0: Haragosak vagytok?
1: Woohoo!
0: Éljen!
1: Are you frustrated?
0: Csalódottak vagytok?
1: Yes!
0: Igen!
1: Are you sad?
0: Szomorúak vagytok?
1: It's all right.
0: Nem baj.
1: Are you hopeless?
0: Reménytelenek vagytok?
1: Okay.
0: Rendben van.
1: These are the things that will signal you to deal with these in a righteous manner.
0: Ezek azok a dolgok, amik felhívják a figyelmeteket arra, hogy igaz módon kezeljétek és dolgozzátok fel ezeket.
1: And be sure of this.
0: És legyetek biztosak abban,
1: you can do this.
0: Hogy képesek vagytok ezt megtenni.
1: You are not so weak that you must be the subject of your emotions.
0: Nem vagytok annyira gyengék, hogy az érzelmeitek rabszolgáivá kéne válnotok.
1: You are the chosen race.
0: Ti vagytok a választott nemzet.
1: The ones who have intimacy with God our Father.
0: Akik meghitt kapcsolatban lehetnek Istennel, ami Atyánkkal.
1: And you are powerful to do this.
0: És van erőtök megtenni ezt.
1: Okay. Now I'm gonna give it.
2: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
3: Növekedjünk Hitben.
2: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádió Sansz.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Ebben ismeritek Randy Boyd. Ő egy Prepper International-nek a vezetője, és hát nagyon sok nép, nemzetben bibliaiskolákat tanít, vezet, illetve az ő tanítványai sok népben, nemzetben bibliaiskolákat kezdtek el. Pali is, Katona Pali is, ugye most a vírus időszak előtt rajtuk keresztül került el Nepálba is, többek között meghatódom, ha jól emlékszem, Tájföld, ezek a, ebbe a térségbe. Most ez az egész vírushelyzet megváltoztatottad és sok mindent. Ők is rendszeresen ilyen online közösség kapcsolatfelvételt szoktak, és tőlük hallottam, hogy ugye nagyon sok nemzetbe, népbe megfordul, sokféle kultúrába, és látja, hogy az emberek, még keresztények is, kultúráktól függően kezelnek bizonyos dolgokat, akár a kapcsolatok, barátságok, sok minden más, a közösségnek a megélését. De ezen elindulva gondolkodtam én is, és a Efezusi Levél második fejezetnek az első versei voltak most az elmúlt másfél hét alatt, úgy többször is bennem, és gondolkodtam, hogy bármilyen ország, bármilyen nép, bármilyen nemzet, bármilyen kultúra, e világnak a szelleme akkor is meghatározza. És olvasom. Titeket is megelevenített, akik halottak voltatok a vétkeitek és bűneitek miatt, amikben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, ami most az engedetlenség fiaiban munkálkodik, akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan, a testünk kívánságaiban, és cselekedtük a test és a gondolat akaratát, és természet szerint haragnak fiai voltunk, mint mások is. Tehát itt azt mondja, hogy kortól, kultúrától,

0: Néptől, nemzettől, földrésztől teljesen függetlenül van valami, ami minden nép, minden nemzet, minden régió fölött ugyanaz, és ez a kor szelleme. E világ szelleme, ezt én úgy fogalmazom, és úgy mondom, hogy kor szelleme. Vajon most ebben a vírus időszakban mi az, ami leginkább a legkülönbözőbb nemzetekben meghatározza az embereknek az életét, akár a politika, akár a gazdaság, akár a média, bármely területen, így Magyarországon is, mik azok a főbb mozgató elemek, amiket használ, működtet a levegőbeli hatalmasság fejedelme, és onnan lehet leginkább meglátni, hogy ez egy olyan öntő forma, hogy a hívőket, a keresztényeket is ebbe akarja belepréselni. És azt mondja, hogy az engedetlenség fiaiban óhatatlanul és kikerülhetetlenül ez a szellem dolgozik és munkálkodik. Két fő csapás van, de nem fogok csak az egyik fele elmenni. És pont hallottam egy tanítást is, most a héten, pont ezzel kapcsolatban az egyikről, az egyik a vágy. Ugye, hogy nem számít, hogy milyen országban vagyunk, kultúrában, technikai fejlettségbe vagy fejletlenségbe, oly mindegy. A vágy, amiben benne van a birtoklás vágy, benne van a szexuális vágy, benne van az étkezés, a érvényesülés, a vagyon, a pozíció, az sok minden más benne van, az, ami sok mindent hajt egy-egy társadalomba, kultúrába. A másik pedig a félelem. És a korunknak, a korszellemnek ezt a mozgató, hát nem tudom, nem rugóját, nem rugója ez, hanem az a báb, a marionett báb jutott eszembe, hogy ilyen szálakon mozgatják, tudod, a bábot. A korszellem minden népben, nemzetben a félelem az egyik eszköze, amivel mozgatja az embereket. És azt lehet látni, hogy ha nincs résen Isten népe, a keresztényeket is mozgatja és befolyásolja. És Jézus Krisztus lejött ide a földre azért, hogy ezt az ördögnek a munkáját és e világ szellemének a kontrolláló erejét is teljesen lerontja, és kiszabadítsa egyrészt Isten népét is a korszellemnek a befolyása alól és a kontrollja alól, a vágyak és a félelem által vezetett életmódból, életstílusból, gondolkozásmódból, és lerombolja az ördögnek minden munkáját úgy, hogy fölépítse a mennyei atya szeretete által azt a új közeget, ami úgy nevezünk, hogy Isten királysága, amiben van egy új értékrend, új kultúra, új kapcsolódási formák, új megnyilvánulási formák Isten agape szeretete által. Ez nem megy senkinek a saját jó szándéka és saját magamból kipréselt, önzetlen indulatom által, ez nem működik, csak megtérés és újjászületés által, és Isten szelleme által, hogy egy új szívet ad, új szellemet ad, és belém adja Isten szeretetét. Tehát melyikünk volt az, emlékezzünk megtérésünk előtt, egyszerűen vágytunk, vagy egy tisztaságra, vagy egy békességre, Istennel való közösségre, szeretetre, ezzel vonzott bennünket Isten. És aztán lehet még sorolni, mert mindenkinek más-más-más gyógyulástól, vigasztalástól, helyreállítástól kezdve, sok minden más is lehetett, de amikor ezt megadta Isten, belerakta a szívedbe az ő horgát, egy reménységet adott, egy jobb jövőről, egy jobb holnapról, akkor utána a következő lépés, hogy egy új szívet, új szellemet ad, és elkezd egy új rendszert kiépíteni az ő szeretete által. Azért, hogy ne ennek a világnak az olvasztó tégeje határozza meg az életmódomat, a fontossági sorrendemet, a döntéseimet, az időbeosztásomat, a pénzbeosztásomat, a kapcsolatrendszeremet, a házasságomat, a családomat, hanem tudja meghatározni Isten, Istennek az örökkévaló agape szeretete, ami érdek nélküli, önzetlen, és saját magát odaadja, és örökkévaló. Emlékszünk arra, hogy 2020-ról már az elmúlt 2019-es év utolsó felébe, tehát amikor elindult a zsidó új év, október, szeptember vége, október eleje már, jöttek a proféciák, és leginkább az volt erről az évről, hogy a száj éve. Nagyon készült Isten népe, hogy 2020 a szájnak, a beszédnek az éve. Az ördög e világ fejedelmének a szelleme készült rá, ki készültök arra, hogy beszélni fogtok? Az ördög pedig készült egy nagy szájkosára, hogy bezárja a száját Isten népének. Bezárja a száját az Isten gyermekeinek. Szájmaszkot húzatott mindenkire, hogy ne tudja az evangéliumot és Isten királyságának az örömhírét, ne tudja a kereszt áldozatnak a győzelmét, az e világ szelleme fölött való totális diadal ne tudja az egyház hirdetni. Az ördögnek ez a terve. Jézus Krisztusnak pedig az a terve, hogy fölszabadítson, és ami eredetileg terve volt, véghez vigye. Vagyis az, hogy a száj éve, beszéd éve, ez nem változott meg. Józsi mondta, hogy ugye beszélgetnek, én is több gyülekezet vezetővel találkozok, vagy személyesen, vagy a Zoomon keresztül, a héten volt ilyen is, olyan is. És látom, ugye, hogy sok gyülekezet vezető keresi a módját, hogy mi az a mód, amiben változzak, és újat csináljunk. És ez jó, hogy megvan az emberekben, megvan a vezetőkben. De a kérdés az, hogy például ott van a gyülekezetünknek a alapértékei, alapigazság, alaplátásai. Ott van három alappillér, emlékeztek Efezus 1-ből, az egybeszerkesztés, Abcsel 15-ből, a Dávid sátora helyreállítása, Izajás 62-ből, ugye ajtók megnyílása, bemenni és profétálni Isten népének, a Sionnak, és utána pedig mi a, ennek a célja, az egész az Abcsel 15-ből is, az Izajásból is, hogy az emberek, a többiek is megismerhessék Istent. Vagyis megtérés az aratás. Akárhogyan is rendeződnek át a dolgok, a formák változhatnak, a stílus változhat, mert esetleg zavar, hogy bent van a videópult, bent van az online közvetítés, de bent van azért, mert vannak többen, akik nem tudtak még eljönni. Van, aki még nem szeretett volna, van, aki szeretett volna, de még nem tudott, és vannak, akik hezitálnak még, menet közben benéznek, elnéznek, stb. Stb. És nem kell egyikünknek se megvetéssel, se megbélyegzéssel lenni a másik fele, se a fele, aki itt van, se a fele, aki nincs itt. Ezt már többször elmondtam, de újból elmondom. Tehát, hogy nem vagyok különb, ha itt vagyok, és nem vagyok különb, ha nem vagyok itt. Ha hitből teszem, akkor jól teszed. Bárhogy is csinálod. A lényeg az, hogy Isten beszédére nézve tedd hitből, és cselekedd hitből, amit csinálsz. Beszéd. Száj. Miért adja Isten a szájat? Azért, mert azt mondta, hogy tegyünk tanítványán minden népet, tanítsuk őket, hirdessük az ő királyságának az örömhírét. A bizonyságtevésre van a beszéd. Tudjátok, a félelem, hogy hogy jön ide, Máté 14:26. Mikor látták a tanítványok, hogy ő tengeren járt, ez elhangzott már, megrémültek, és azt mondták, hát ez kísértet, és a félelem miatt kiáltoztak. Tudjátok, van, amikor a félelem egy önkéntelen, át nem gondolt beszédre sarkal. Olyan beszédek jöhetnek ki félelem miatt emberekből is, keresztényekből is, amit esetleg nem gondolt át, nem kontrollál, és nem biztos, hogy építő az a beszéd. Pedig Isten képmására lettünk teremtve, és bármilyen az a beszéd, ami kijön a szánkból, teremt. Hogyha túl negatív a gondolkozásmódom, és túl reménytelen, túl csügget, kilátástalan a gondolkozásmódom, akkor figyeld meg, a beszédem is az lesz, de azzal egy közeget hozok létre. Ha viszont változtatom pozitívra a gondolkozásmódomat, elkezdek megragadni isteni ígéreteket, betöltöm az agyamat, elmémet, a gondolkozás paleljeimet ezekkel, és elkezdek aszerint beszélni, eszerint, a beszéd szerint a közeget is meg tudom változtatni. Képes vagy rá. Ugye Barry pont erre hívta föl, emlékeztek, a mostani hírlevélben van a tanításának az utolsó része, hogy ne gondoljuk úgy, ne gondolkodjunk úgy, hogy a körülményeknek az áldozatai vagyunk, hanem Isten a kezdeményezést adta a szívedbe, a kezünkbe, hogy tudunk kezdeményezni hittel, ahogy Péter a vízen való járást ő kezdeményezte, tudunk a közeg megváltoztatására kezdeményezni Istennél. Tudunk a környezetünket, a helyzetünket egy Isten ígéretét megragadó és hittel kimondó hozzáállása megváltoztatni kapcsolatrendszereket, gazdasági körülményeket, határátkeléstől kezdve, különböző engedélyadásokig. Meg tudjuk tenni, mert Isten azt akarja, hogy fölismerjük, hogy nem a körülményeink áldozatai vagyunk, hanem az ő családjának a szeretett gyermekei, fiai és lányai. Önmagában a Máté 25-ben, Máté 25-25, olvasom, féltem, elmentem, elástam a te talentumodat a földbe, íme itt van, ami a tied. Mit jelent ez? A félelem passzívvá tesz. Ha beengedem e világ szellemének a befolyását, ha engedem, hogy a e világ szelleme az ő öntő medrébe, formájába passzírozzon, akkor az elveszítem a hitből való kezdeményezésemet. A talentumaimat, ajándékaimat elásom, de távol legyen ez tőled és tőlem. Emlékeztek, amikor Pál ott volt Korintusban, a Apcsel 18-ban, a 9-es, 10-es vers, az Úr látás által éjszaka azt mondta Pálnak, ne félj, hanem szólj, ne hallgass, mert veled vagyok, és sok népen van ebbe a városba, stb. Miért olvastam? Azért olvastam, mert a félelem elnémít. Azt mondja, hogy ne félj, és ne hallgass. Ha félsz, hallgatni fogsz. Ne félj, és hogyha nem félsz, akkor nem fogsz hallgatni. Ha nem félsz, nem ásod el a talentumodat. A 2 Korintus 5.15-ben azt olvassuk, ez mostanában az elmúlt hetekben, vagy most már azt is tudom mondani, az elmúlt néhány hónapban számomra nem tudtam ennek a Biblia versnek kívülről a helyét, de megtanítatta velem ez a néhány hét és néhány hónap. Ez a 2 Korintus 5.15. Most már elég jó berögzült, mert újból és újból, újból és újból elém jön. Ez pedig ismerő sokatok számára, arra a meggyőződésre jutottunk, hogyha egy meghalt mindenkiért, vagyis ha mindenki meghalt, ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki értük, meghalt és föltámadt. Ez mit jelent? A múlt alkalommal beszéltem arról, hogy Noé bárkája megfeneklett. Várta. Nagyon várta a megfeneklést, a megfeneklés után is még várta, hogy a vizek fölapadjanak. De miután a vizek fölapadtak, vagy fölszáradtak, az Úr kinyitotta az ajtót, bárka ajtaját, és ezzel jelezte, na, utcú neki, nyitva a bárka ajtaja, lehet az újat kezdeni. És úgy hiszem, hogy itt van az utcú neki, itt van a bárka ajtaja nyitva, lehet az újat elkezdeni, de ebbe van egy fő motivum, amit úgy hiszem, hogy Isten hangsúlyozni akar az ő népe között, hogy mi ez az egyik új, az önzetlenség. És az úrvacsorával kapcsolatban jött csak elém, hogy azt mondja, hogy mert azt mondta Jézus, hogy amikor ezt cselekszitek, az én halálomról emlékezzetek meg. Az ő halála ez a vers szerint mire emlékeztet, hogy ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek. Vagyis az úrvacsora tudod, mire emlékeztet és mire sarkal, mire ad erőt természet fölötti módon? Az önzetlen életre. És akkor most eljutottunk a korszellem, félelem, amiben bele kezdek. A Máté 24-ben emlékeztek ez a fejezet, ott az utolsó napokról kezd el Jézus több mindent mondani, és a 12-es, 13-os vers így szól. Mivel a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakba meghidegül, de aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Itt a gonoszság a törvénytelenség van, vagy a törvényszegés. Tehát az Isten beszédének az áthágása szerepel. Vagy, ahogy majd meglátjuk a János első levele, 3. fejezet 4-es verse, 1 János 3-4, valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget cselekszi, mert a bűn a törvénytelenség. Tehát a bűn a céltévesztés, a törvénytelenség pedig azt mondja, hogy ahol a törvénytelenség megsokasodik, a szeretet kihűl, meghidegül. Tehát az utolsó napokban élünk, és ezt lehet látni, hogyha látom azt, hogy a szeretet kihűl, a kapcsolatokból elillan, akkor annak két oka van. A törvénytelenség és a céltévesztés. Vagy a céltévesztés és a törvénytelenség, amit János a levelébe azonossá tesz. Azt mondja, a bűn, a céltévesztés, maga a törvénytelenség. Nem biztos, hogy úgy van a törvénytelenség, hogy valaki öl, lop, stb. Lehet, hogy csak ott belül a szívembe a fontossági sorrendeket tévesztettem el. Mert fontosabbá vált a saját magam jóléte, a saját magam érdek érvényesítése. A saját, ha úgy is mondjam, az önkiteljesedésemnek a megfutása. Értitek? És úgy hiszem, hogy eljött annak az ideje, 2 Korintus 5.15, megtanultam, hogy most már nem magunknak éljünk. Ez az időszak van. De ehhez megnézzük, hogy mi a... 2 Thesszalonikusi levélben, Pál apostol mondja 2.7-ben, működik már a törvényszegés titkos bűne. Csak hogy annak, aki azt még visszatartja, félre kell az útból tolatnia. Van, aki visszatartja a törvénytelenséget. Van, aki visszatartja a céltévesztést. Kik? Az engedelmesség fiai. Az engedelmesség fiai, akik tanítványi életet hajlandók élni, akik, amikor jön a koronavírus hónapjai, akkor is nem idegenedek el az isteni élettől, hanem újból odaszánom magam az Úrral és a testvérekkel való kapcsolati megújulásra is. Mert azt akarom, hogy változzak. Azt akarom, hogy Uram, amit Te elterveztél az életemre, azt el tud végezni bennem változást, alakulást, formálást. Segíts meg ebben! De tudod, van ennek a céltévesztésnek egy jelzője. Titkos. Titkos. Mert behozza a képmutatást. Ez azt jelenti, hogy kifele nem olyan, mint befele. Emlékeztek, Jézus mit mondott az írástudók farizeusokról, mint a szépen megmosott kívülről, megmosott edény belül pedig mosatlan. Nincs elmosva. A Máté 23-ban, ahogy ezeket a Biblia verseket olvasgattam ma, Az összes törvénnyel, törvénytelenséggel, engedelmességgel, engedetlenséggel, hidegséggel kapcsolatos bibliaverset kikerestem ma. Sok százat olvastam ma. Nem olyan érdekes volt ez a Máté 23-28-ban. Éppen így ti is, kívülről igazaknak látszotok ugyan az emberek előtt, de belül rakva vagytok képmutatással, törvénytelenséggel. Ezt az írástudóknak, farizeusoknak mondta. Tehát ott is a belül, mert a törvényszegésről és a céltévesztésről Isten azt mondja, hogy az titkos. Miért? Mert lehet, hogy kívülről te nem látod az életemen. Ezt Isten tudja, hogy megváltozott-e a fontossági sorrendem. Lehet, hogy ugyanazt csinálom, lehet, hogy bekapcsolom az online, de közben oly sok mindent csinálok, és háttérzeneként vagy háttérzajként ott van, és mi marad meg belőle? Természetesen úgy is Isten tudja használni, tudom, és tudom, elég néha egy-egy szó, egy-egy mondat. Aztán van úgy, hogy bele-bele kapcsolok, van úgy, hogy az sem. Csak visszakanyarodok a Máté 24-be. Ha a célt eltévesztem, kikerülhetetlen, hogy a szeretet meghidegül. Ha a szeretet meghűl, kihűl egy kapcsolatba, akkor abba a kapcsolatba nem érzem magam szeretetnek. Nem érzem abba a kapcsolatba értékesnek magam. Ha ezt máshogy akarom fogalmazni, akkor ezt úgy fogalmaznám, hogy frusztrál a kapcsolat. Mivel akarom a kapcsolatot, de nem érzem a melegségét, ezért óhatatlanul jönnek a gondolatok, és mivel megvan a céltévesztés, a fontossági sorrendek, nem ugyanaz, Máté 6.33, Isten igazsága és Isten királyságának keresése, nem az első helyen van, hanem bejönnek a gondolatok, az érzések, a másiknak az értékelése, másiknak a minősítése, bejön a vádlás, károsztatás, és bejön eltávolodás, a megosztás is. Tulajdonképpen a céltévesztés következménye ez. Az agapé szeretet, azt mondja, csak felolvasom ezt, a Máté 24.12.13, mivel a gonoszság megsokodik, a szeretet sokakban meghidegül. Ha megnézed azt, hogy sokakban az mit jelent, az azt jelenti, hogy a többségben. Ez azt jelenti, hogy több mint 50%. És figyeljétek meg, a gonoszság megsokodó, a szeretet itt agapéról van szó, tehát ez keresztényekről van szó, tehát a keresztények több mint felénél mit ér el, mondjuk az ördög e világ szelleme, a koronavírus karanténos időszakkal, hogy meghidegül a szeretet, a kapcsolatokba feszültségek, zavarok tudnak létrejönni, ha nem vagyunk résen. És nem kell senkire se rágondolni, hát persze látom, hogy ő igen, tehát ő miatta van, és a Józsi az oka. Ő elbírja. A másik, persze. Nagyon érdekes egyébként, olvastam, azt mondja, hogy szeretet sokakban meghidegül. Tudjátok, ez mi ez a görög szó? Nem akartam most ilyen görögözölni, de a pszichó. Pszichó. Ennek a szótöve, etimológia a psziché. Tehát az azt jelenti, hogy ez a meghidegül, ez azt jelenti, hogy lélegzik, lehel, kihűt, lehűt, kihűl. Tehát érdekes ugye, amikor mondjuk fázik a kezed, mit csinálsz? Lehelsz. Amikor forró a leves a kanálba, mit csinálsz? Szintén azt csinálod, mert hűtöd. Na, a kihűlés, a meghidegülés szó a gyökerében, a jelentés tartalmában is elválaszthatatlan a pszichétől, az ember lelkétől. Emlékeztek, hogy mit olvastunk föl az Isten tiszteletünk elején, a Róma 8-ból? A test és a lélek szerinti dolgokat. A Lukás 21-ben a 26-os vers, amikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, az egek erős, ami azt mondja, hogy elhalnak, az a apopszichó, tehát az azt jelenti, hogy a félelem és a kihidegülés, elhidegülés, a psziché és a szeretetnek az elhidegülése oly mértékben összefügg, hogyha nem szellem szerint élünk, hanem a pszichém vezet, elkerülhetetlen, hogy a kapcsolatban a szeretet kihűljön. Ha szellem szerint élek, akkor a testnek a cselekedetét, ami a léleknek, a pszichének a cselekedete is, vágya, érzése, gondolatai, azoknak a dolgait fogom csinálni, ha pedig szellem szerint akarok élni, akkor meg kell azokat öldökölni, ilyen módon fogalmaz Pál apostol. Amikor a szellemi másodlagos lesz, amikor a psziché, az embernek a lelke jön be elsődlegessé, és azok válnak fontossá, amit érzek, amit gondolok, akkor óhatatlan, logikus következménye Isten beszédéből, hogy a kapcsolatokba feszültségek jönnek, mert a szeretet elkezd kihűlni. Mert a szeretetet hogyan tudom megerősíteni, úgyhogy elkezdem magamba betölteni, föltölteni, mint mikor odamész a benzinkúthoz, kinyitod a tankot, és berakod a megfelelő nem kábel vég miatt, pisztolyt, igen, és megnyitod, és ha benzin van, a benzin kell, akkor benzint nyomsz, a gázolaj, akkor gázolajat nyomsz, és akkor a megfelelő üzemanyaggal teletöltöd. A Róma 5-ben azt mondja Isten, hogy a Szent Szellem az, aki a megfelelő üzemanyaggal beletölt, teletölt minket, és ez az ő szeretete, agapé szeretete. Ahhoz, hogy tudjunk az ő terve, az ő célja, az ő akarata szerint egy kiegyensúlyozott, bensőséges kapcsolatba élni vele, egymással, szeretetben, félelem nélkül, ne tudjon e világ szelleme a félelme által kiszorítani a kapcsolatainkból a melegséget, a szeretettséget, ne tudja a frusztráltságot, az alkalmatlanság, a méltatlanság, a kisebbségi érzésnek a gondolatait, a másik fele való gyanakvásnak, kritikának a gondolatait elültetni bennem. Szükségem van rá, hogy Isten szelleme újból, meg újból belém töltse az Atya agapé szeretetét. Ez a megoldás rá. Dönteni kell, szellem szerint akarok élni, vagy test szerint. A test szerint való élés, az ne gondoljuk azt, hogy most csak a hústest, hanem a testi természet. A testi természetem, amit apáimtól, anyáimtól örököltem. A testi természetem az, hogy jönnek gondolatok, jönnek érzések, és ezek akarnak meghatározni a döntéseimben, a kapcsolataimban, az időbeosztásomban, az Istennel, meg emberekkel való kapcsolataimban. A filmek erről szólnak, a hűtlenségek, házasságtörések erről szólnak, mert most éppen élj úgy, ahogy neked tetszik, stb., ahogy éppen neked jó, mert a test vezet, tehát a psziché, a gondolataink, az érzéseink, a testi természetünk határoz meg. De ez változik állandóan. Változik a körülményektől, változik a kultúrától, változik még a kor szellemétől is. De van Istennek örökké valója. Ez az Isten agapé szeretete. Ami ha bejön, bármi változhat, de az ugyanaz marad. Számíthatsz rá. Érzem vagy nem érzem, Gondolom vagy nem gondolom, Isten agapé szeretete ott van. Ezt sokszor meg szoktam kérdezni, amikor mondjuk konfliktus kezelést leülünk beszélgetni mondjuk egy házaspárral, hogy ki nem állhatják, ma nem érzik már a szeretetet, a szerelmet, stb. Stb. Ha a fölkészítést, házasságra fölkészítésbe segítkeztünk, akkor elő szoktam venni a jegyzetet. És amit velük heteken, hónapokon át jegyzeteltünk, és akkor megkérdezem, hogy te szeretted valamikor agapé szeretettel a társadat? Hát erre legtöbb ugye azt mondja, hogy igen. Na most, hogyha szeretted valamikor agapé szeretettel a te társadat, az a helyzet, hogy a szeretet az 1 Korintus 13 szerint az agapé, van egy tulajdonsága, hogy a szeretet soha nem múlik el. Nézd meg! A szeretet soha nem múlik el. Lehet, hogy nem érzem, lehet, hogy nincs az agyamba, de az agapé szeretet soha nem múlt, mondd a melletted levőnek. Az agapé szeretet soha nem múlik el. Ilyen egyszerű. Tehát döntés előtt állok, hogy hogyan akarok élni, szellem szerint, vagy test szerint. Emlékeztek? Fölolvasom, Apcsel 9.26. Mikor Saul Jeruzsálembe ment, a tanítványokhoz próbált csatlakozni, de mindnyájan féltek tőle. Nem hitték, hogy ő tanítvány. Tehát figyeld meg, féltek a megtért Saultól, és ez a félelem mit eredményezett? Eltávolodtak tőle, a kapcsolatuk teljesen kihűlt Saullal, és végeredménye mi lett? Elszigeteltség. Teljesen kirekesztették, és ha nem jön Barnabás, aki elment utána, és elvitte őt Antiókiába, elhívta őt szolgálni a gyülekezetbe, nem tudom, hogy az elhívását be tudta volna futni. Az elhívásodtól is a félelem távol tud tartani, vagy rajtam keresztül a félelem a testvéremet távol tudja tartani az elhívása betöltésétől. E világ szelleme, a kor szelleme a félelem által működik. Emlékeztek, a félelem igazgat. Olyan, mint a bábuk, mozgat. Mozgatja a motivumokat, a kapcsolatokat, az érdekeket, a félelem. Isten népe, itt az ideje, hogy Isten szeretete által megtelve kiszorítsuk a félelmet a kapcsolatokból, a gondolkozásmódunkból, az érzéseinkből, hogy ne a félelem motiváljon egyetlen egy döntésemben se. Mi akkor a megoldás? Első. Hitáltal Jézus Krisztus vérének a bűnbocsátó, megtisztító és megigazító erejét meg kell ragadnom. Róma 4:7. Boldogok, akiknek megbocsáttattak az ő hamisságaik, és itt is a törvénytelenségről van szó, akiknek elfedeztettek az ő bűneik és a céltévesztésük. Tehát lehet, hogy volt céltévesztés az életembe. Nem kell perfektnek és tökéletesnek lenned. Egy dolognak kell lenned. Be kell látnom, hogy Uram, eltévesztettem az irányt. Eltévesztettem a fókuszt. Eltévesztettem a fontossági sorrend. Céltévesztettem. Bocsásd meg. És amikor ezt megteszed, mit csinál Isten? Jézus vére által megbocsát, megtisztít, sőt, csinál valamit még. Azt mondja, hogy meg is igazít az ő vére által. Azaz Isten rád néz, és büszke lesz. És azt mondja, hogy ez az én fiam, hát büszke vagyok rád. Ez az én lányom, büszke vagy. És akkor mondja az ördög, hogy emlékszel másfél héttel, másfél hónappal, másfél évvel ezelőtt mi volt? Na nem mondd már, hogy Isten erre büszke, erre még te se vagy büszke. akkor erre mit mondasz te? Mert ez a testi természet engedi ezt a gondolatot. Nem engedem, hogy ezt szabadon cikázon, hanem azt mondom, az Úr Jézus nevében fogjul ejtelek, te gondolat, és nincs helyed, mert megvan írva, hogy Jézus Krisztus vére megtisztított engem ettől a bűntől, vagy ettől a céltévesztéstől. Nem csak megbocsátotta és megtisztított ettől, hanem meg is igazított. Igaz ember vagyok, Isten büszkesége vagyok. Ezért ördög, vádoló, tudd meg, legyőzlek téged, mi által? A bizonyságtevésem ereje által, Jézus vére által és az odaszánt életem által. Első-második fordítóval. Második pont. Tehát mi a megoldás, hogy szellem szerint élni és a testi természet cselekedeteit, gondolatait, érzéseit megöldököljük? Tehát egyik ez, hogy tudatosítani, megvallani, megragadni újból és újból a bűnbocsánatnak megigazítatásnak az erejét. Második, szeretni az igazságot és gyűlölni a gonoszságot. És ha ott megnézed, ott szintén a gonoszságnál, a hamisságnál a törvénytelenség van. Vagyis Zsidókhoz írt első levél, fejezet 9-es verse, mivel szeretted az igazságot, gyűlölted a hamisságot, azért kent föl téged az Isten, a te Istened örömolajával a te társaid fölé. Ne gondold az, hogy ez megvan írva, hogy XY, aki ott van a pulpitusnál, csak ő tud a mikrofonhoz hozzájutni, mert a nagy sors könyvébe ez így van megírva, stb. Stb. És a többi pedig a plebs. Nem helyes a gondolkozásmód, mert te is ugyanannak a papságnak vagy a része. Egyetemes Melkizedek rendje szerinti papságnak vagy a része. Ugyanolyan papi és királyi elhívásod van, mint bárkinek, mint bármelyikünknek Jézus Krisztus testébe. Azt mondja, hogy szeretted az igazságot és gyűlölted a törvénytelenséget, gyűlölted a céltévesztést, tehát gyűlölöm még a cinkosságot is. Mert figyeld, a titkos bűn az az, valaki téveszt, valaki bűnt követel, törvénytelen, nem állok kinyíltan mellette nyilván, mert azért az átlátszó lenne, de hogy titokba azért drukkolok neki. Ez a titkos cinkosság. Ez ugyanaz. Hogy van a bűnösök köz vagy cinkos? Bűnösök köz cinkos, aki néma? Jól mondta, aki ezt megmondta. A kenet az ettől jön rád. Ettől jön rád. Ugye mindenkinek adatott a Krisztustól osztott ajándék, és a Krisztustól osztott ajándék mértéke szerint mindenkinek adatott a kegyelem, Efezus 4:7. Ez a szolgálati ajándékok. De mégse jön mindenkire a kenet, azaz nem lesz mindenkiből a 11, hogy némelyek, apostolok, proféták, stb. Mert közben van egy dolog, hogy a kenet tesz a mindenkiből némelyekké. És a kenet nem úgy van, hogy hát én ennek adok, neki nem adok, neki se adok, hanem ha te szereted az igazságot, és gyűlölöd a gonoszságot, elkötelezte magát Isten, mielőtt még megcsináltuk volna, megadtam neked. Fölkentelek. Ez a kulcsa, hogy szereted az igazságot, és gyűlölöd a céltévesztést, gyűlölöd a törvénytelenséget. Nem leszek cinkosa annak. Nem ülök be, emlékeztek az első Zsoltárba, a csúfolók székébe. Nekem az egy nagy bizonyság volt megtérésem másnapján. Elmeséltem azt már. Jó van, már bólogatnak, nem mondom el. Harmadik. Tehát mi a megoldás, hogy szellem szerint éljek, és a testi természetem megzabolázzam, ha úgy tetszik, a testi természet gondolatait, érzéseit megöldököljem, és ne engedjem, hogy uralja az életemet. Első, ugye Jézus Krisztus vérének bűnbocsátó, megtisztító és megigazító erejébe való hit és megvallás, második pedig mi volt? Szeretni az igazságot és gyűlölni a gonoszságot, a törvénytelenséget, a céltévesztést. A harmadik, szellem szerinti gondolatok. Tehát a gondolkozásmódomat szellem szerint beindítani, beizzítani. Róma 8:1-19. Nincsen azért már semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem szellem szerint. Tehát az életem folyásába, a döntéseim sorába nem engedem, hogy a testi természetemnek a gondolatai, érzései, hanem a szellem gondolata és érzése uralkodjon. Azt mondja 5. vers. A szellem szerint valók a szellem dolgaira gondolnak. A test szerint valók a test dolgaira gondolnak. Amikor olyan gondolat jön testvéreddel, velem, bárkivel kapcsolatba, ami nem áll meg Krisztus ítélő széke előtt, akkor azt ki kell cserélni. Én nem tudom, hogy ti hogy... Én így szoktam megfogalmazni, elképzelem magamba, hogy néhányszor volt az életemben, amikor úgy nagyon közel éreztem Istennek a jelenlétét, olyan módon, hogy semmi nem tudta elvonni a gondolataimat, érzéseimet. És tudod, azokban a helyzetekben, amikor ezt éreztem, akkor nem is jött föl semmi magam mentő érv a céltévesztéseim miatt. Uram, tudod, hogy ezért volt, meg azért volt, mert ő így meg úgy meg keresztbe tett, meg olyanok volt a körülmények, a korszellemek, közben jött a vírus is, meg stb. Mert azért úgy természetesen még Istennek is néha megmagyaráznánk. Nem? De amikor Isten olyan közel megérint, és tudod, hogy ott vagyok a jelenlétében, még akkor se, hogyha jogos vagy jogosnak érzem, vagy tényleg, ha még mások is azt mondják, hogy jogos a sérelem, sértődés, akkor se tudom Isten jelenlétébe ezt előhozni. A gondolatba se. Nem jön. Mert az egyből kivisz Isten jelenlétéből. 6. vers, a test gondolata halál, szellem gondolata élet. Tehát a szellem gondolata élet, ez a isteni örökkévaló életről van szó, magad számára és mások számára. Mennyire tett a korszelleme bezártá, magam körül forgolódóvá, a magam érdekeit figyelembe vevővé, mennyire tudott Isten valamilyen módon kibillenteni az önző önző gondolkozásmódomból, hogy érdekeljen az is az imáimba, a törekvéseimbe, időbeosztásaimba, hogy mi van azokkal, akik még most nem ismerik az Urat. Mi van azokkal, akik úgy halnak meg, most a vírus miatt, hogy soha nem hallották az evangéliumot. Érdekel? Igen, érdekel. Azt mondja, a szellem gondolata az élet, a békesség. Ez a háborítatlan nyugalom, jókívánság, épség, egészség a kapcsolatokban, a közösségben, a gyülekezetben. Azt mondja, hogy a 7. a test gondolata, szándék, a törekvése, a testi természetnek a hajlama ellenségeskedés Isten ellen, mivel Isten törvényének nem tud engedelmeskedni. Tehát figyeld meg, ha a psziché akarja uralni, uralmat akar venni, a gondolataim és az érzéseim akarnak dominálni, az nem csak a szeretetet hűti ki, és illantja el, hogy mondjam, illan el tőle a szeretet, az agapi szeretet, hanem azt is olvassuk, hogy bejön az engedetlenség. Mert a testi természet, a psziché által, a lélek által vezérelt élet képtelen Istennek engedelmeskedni. Ha pedig nem engedelmeskedik, Péter levele, amit felolvastam, e világ szelleme kikben munkálkodik? Az engedetlenség fiaiban. Olyan egyszerű ám a képlet. Ha engedelmeskedek Istennek, nem fér hozzám e világ szelleme. Ha engedelmeskedek Istennek, akkor Istennek a szeretete képes megváltoztatni a hozzáállásomat, a belső működés metódusaimat. Ha engedetlenség van, és az sokszor nem olyan direkt, hanem olyan rejtett módú, vagyis olyan, hogy nem a szellem szerint vezettetve élem az életemet, hanem a pszichém, a gondolataim, az érzéseim vezetnek. Meg akarok felelni, mert látom, hogy az emberek elismerése, az embereknek a jó indulata, beszéde, jó véleménye többet ér, mint magának Istennek a jó véleménye vagy tetszése. Ez már azt jelenti, hogy egy engedetlenség van, mert egy céltévesztés van. Ez azt jelenti, hogy a kapcsolataimba elkezd kihűlni a szeretet, az agapé szeretet. Róma 8.12, azért testvéreim, nem vagyunk adósai a testnek, hogy test szerint éljünk. Ez mit jelent? Nem tartozol a testnek. Nincs a test fele tartozásod. Nem tartozol a testi természetednek. Nem kell neked jó fiúnak lenni a testi természet felé. Nem vétkeztél a testi természeted ellen. Ha megöldöklöd a testi itt most nem fizikai dolgokról van szó, lelki és szellemi dolgokról van szó. Ha megöldöklöd, nem vétkezel. Tehát nem kell bizonyítanom, hogy nem kell bizonyítanom a világ fele, hogy én nem vagyok más, mint ő. Ha állandóan azt akarom bizonyítani, hogy én nem lógok ki a sorból, én nem vagyok más, akkor nem fogok tudni világítani. Akkor az azt jelenti, hogy ebbe a öntő formába sikerült a világ folyás medrébe belepréselnie e világ szellemének. Ha sikerült, akkor pedig a félelmet nem tudott kikerülni. Ha a félelem igazgat, a kapcsolatokat tönkreteszi. Ha a félelem igazgat, a szeretet meghidegül és kihűl. Azt mondja, 15-ös, nem kaptuk a szolgaság szellemét a félelemre, hanem a fiúság, a hűosság szellemét kaptuk, aki által azt kiáltjuk, édesatyám. És így a negyedik, amivel oda jutok, az első, Jézus Krisztus vére megbocsátott minden bűnt, és minden céltévesztést, minden törvénytelenséget megtisztít attól, és meg is igazított. A második volt, hogy szeressük az igazságot, és gyűlöljük a gonoszságot. Harmadik, a szellem szerint gondolkodjunk. Ami élet, ami békesség. Filippi 4, ez most többször is elhangzott a Facebookos 5 percesekbe, hogy amik igazak, tiszták, tisztességesek, jó, tehát jó dolgokról, mennyei dolgokról, azokról gondolkodjunk. Vegyünk erőt, vegyünk erőfeszítést. Ne motiváljon az, hogy de hát a világ nem így gondolkodik, és az is jó. Neki jó lehet, nekem nem jó. Mert én a mennyei örökséget pályáztam meg, és azt céloztam be. A negyedik pedig, amivel befejezem, hogy betöltekezni Szent Szellemmel. Ez a megoldás, hogy újból meg újból inni a Szent Szellemből, és itt nem külső megnyilvánulásokról beszélek, ha van, van, ha nincs, nincs, a gyümölcsökről beszélek. Mert az azt jelenti, amit felolvastam a Róma, vagy mondtam már a Róma 5.5-ből, a reménység nem szégyenít meg, mert az Isten agapé szeretete kitöltetett a szívünkbe a Szent Szellem által, akit Isten nekünk adott. Ahhoz, hogy szellem szerint éljünk, szellem szerint járjunk, szellem szerint gondolkodjunk, szükségünk van, hogy a Szent Szellem ott legyen és betöltse a lényemet. Amikor erre aktívan, erőfeszítést is teszek ennek irányába, ami elhangzott a Gábor részéről is, ott a leprás. Ő maga is kilépett. Elhangzott ott a vérfolyásos asszonynál. Ő maga, a Cornélius, a Jairus történeteit, ha megnézem, vagy ami a klasszikus, amiről kiindultunk, a Péter. Tehát, hogy nem Isten kezdeményezte ezeket, hanem emberek hitből való kilépése eredményezte isteni beavatkozást az életükbe. Isten azt mondja, hogy az ő szellemével való újabb és újabb betöltekezés az ő szeretetének egy nagyobb mértékét tudja behozni a lelkembe is, a gondolkozásmódomba, az érzéseimet is képes megváltoztatni. És miért van erre szükség, hogy szeretetként éljünk? Nem tudok szeretni, ha nem élem át a szeretettséget. Akkor tudok szeretni, amikor átélem, tudom, hogy szeretve vagyok. Engem szeretnek. Szeret az én Atyám, Jézus Krisztus, Szent Szellem. Van olyan szövetséges társam, aki szeret. Vannak olyan szövetségeseim, akik szeretnek. Nem mindig érzed. Nem mindig van a gondolatodba ez. De mivel agapé szeretettel töltötte meg Isten az ő szívét, az én szívemet, tudom, hogy ez az agape szeretet soha nem múlik el. És nem az érzéseimtől függ ez a szeretet. Nem a gondolataimtól függ ez a szeretet. Utolsó bibliavers, János első része, első levele, 4. fejezet, 18. A szeretetben nincs félelem. És itt az agapéról van szó. Sőt, az teljes agapé szeretet kiszorítja, kiűzi, kihajtja a félelmet. Kikényszeríti a félelmet. A félelem gyötrelemmel jár. Aki fél, az még nem lett betöltve a szeretettel, az agapé szeretettel. Mi megismertük és elhittük az Isten irántunk való szeretetét. És Isten maga az agapé szeretet. És aki a szeretetben benne marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Amen. Isten azt kéri, hogy ezekben a napokban, hetekben, hónapokban ne engedjük, hogy e világ szelleme belevigyen egy olyan mederbe, a korszellem folyásába belekényszerítsen, aminek egyik alapmozgató rugója a félelem. Gyakran ez nem fogalmazódik meg az emberbe, csak a gyümölcse. Ha tetten érem a gyümölcsét, hogy a szeretet a kapcsolatból, bármelyik kapcsolatból kezd elillanni, akkor tegyek hangsúlyt rá, és tegyünk hangsúlyt rá, hogy töltekezzünk be Szent Szellemmel. Mert ő az Atya szeretetét, agapi szeretetét rakja, és gyömöszöli belénk. Újból meg...
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
2: Nagyon köszönjük, hogy velünk voltatok ezen az estén, köszönjük, hogy eljöttetek, köszönjük, hogy Isten jelenlétében vagytok velünk együtt, és magasztalhatjuk a királyok királyát. Köszöntjük azokat, akik ma bejöttek Isten királyságába, legyetek nagyon megáldva, keressetek meg bennünket, helyi gyülekezeteket is, szívesen segítünk, hogyan tudtok tovább menni Isten királyságában. Köszönjük nektek ezt az estét, hiszen együtt dicsértünk itt az Urat, az ő jelenlétébe, és még egy lassú, régi énekkel azért elköszönünk tőletek, azért a biztonság kedvéért.